Mezei Margit a nevem. De a családban mindenki csak Etámnak szólított. Beszercen Aszód megyében tekén születtem módos családban. 300 hold maradt örökségül nagyapám után, akit az erdői miatt csak Düki báróként emlegettek. Reformátusok voltunk. Édesanyám, a nyakas kálvinista, mégis áttért katolikusnak, hogy húgommal együtt

tanított és meghívott a rendezőség nevében. Nekem persze hízelgett a dolog, fes fiatalember volt. Már az első táncnál rögtön fel is kért. De mit ad Isten, mi történik? A lekéregetés akkor is divatban volt, ugye? Én észrevettem, amit ő nem, hogy valami iparos legény odajött hozzánk, hogy táncra kérjen. Ő meg csak elnézett felette, vagy mellette, mit tudom én. Lényeg, hogy nem adott át. Mire az rettenetesen megbántódott, és fenyegetőzött a többieknek, hogy majd jól ellátja a baját. Ezt igazából csak valamikor a tánc vége felé tudtuk meg másoktól, mert nagyobb galiba azért nem történt szerencsé.

A szüleimnek kezdettől fogva egyáltalán nem tetszett a helyzet. Többre áhítoztak volna, mint egy szegény tanítófő. Abban nem nagyon volt már mire olyan nagy álmokat kergetni, mert addigra jó szerint minden leúszott apám torkán a nagy baráti kártya összejöveteleken. Mit volt mit tenni, lakás után kellett néznünk, úgyhogy kivettünk egy albérleti szobát. Oda mentünk, illetve mentem, mert őt behívták katonának. Nem számított, hogy akkor már várandós voltam. Amikor elérkezett az idő, bevittek a klinikára, hogy ott fogok szülni. A főorvos megvizsgált, azt mondta, na, holnapra meg lesz a gyerek. Naponta kétszer is benézett hozzám, vizsgálgatott, kérdezgettem, mi van, mondom, semmi. Aztán végül 10 nap múlva lett meg a gyerek.

furcsa módon éppen akkor szerelt le, 38 októberében, amikor Romániában meghúzták a vészféket, mert gyanították, hogy jön valami, és arra elő kell készülni. Időnként arra is kedvük szottyant, hogy körülnézzenek bizonyos személyek házatáján. Házkutatást tartsanak, hát ha találnak valami terhelőt, ugye? Na, egyszer beállított hozzánk is 6 vagy 7 csendőr. 2 leposztolt az utcai bejáratnál, 1 itt, 1 ott, még a szobába is jutott 2. Hát, se elevenek, se holtak nem voltunk, mert a rohás szekrény aljában ott volt nálunk egy kicsit megsárgult, de gyönyörűséges régi magyar címer és teljesen épp magyar zászló. Gondoltuk, Jézus Mária, itt most vége mindennek, de valahogy nem vették észre. Nem jutott a kezükre. Volt bennük becsület, mert elbúcsúztak, elnézést kértek, mikor kimentek. Hát, úgy felszabadultunk, azt ki se lehet mondani, hogy mit éreztünk. Biztos, hogy aznap este ott volt velünk a fennvaló.

kavarodás és zavar uralkodott. A leventék gazdák, akiket otthonról parancsszóval rendeltek ki lovaskocsival, azt mondták, ők aztán végképp semmiben nem hibásak. Nagyapádnak az Isten nevére könyörögtek, hogy vezesse őket haza. Az amerikaiak adtak egy írást arról, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Mehessünk, amerre szeretnénk. Vissza Magyarországra.

0: nem volt mese. Katonák erre, civilek arra, tekintet nélkül a családokra. A szívem szakadt meg, ahogy az út mellől láttam a vagonok tetején nótázó katonákat, a szerencséseket, akiket hazaengedtek. Mi legközelebb már csak regőben találkoztunk, majdnem 4 évre rá. És ennek is örülnünk kellett, mert voltak, akik sohasem jöttek haza.
1: Kedves hallgatóink, Bohácsi Albert és a Göncöl Zenekar Árvák Boldogsága című albumának Leányság, Szebeni Évek, majd Magyarország felé című tételeit hallották, s most az utolsó 3 következik, melyeknek címe Tábori lapok, Selyemgyári történetek és Hazatalálás. Muzsikál a Göncöl Zenekar, közreműködik Császár Angela színművésznő.

Édes szívem, örömmel értesítelek, hogy ezután, ha ritkán is, írhatok. Egészséges vagyok, mindenem megvan, ami szükséges. Remélem, hogy a békekötés meghozza számunkra is a közeli viszontlátást. Folyton az emészt, hogy tudtok annyian meglenni ebben a szörnyű drágaságban. Nagyon szeretnék már otthon lenni és dolgozni, nagyon sokat dolgozni.

Édes Bélám, napodnak nagyon megörventem. Hála Istennek, mind élünk és jól vagyunk. A kis hatodik apróság, Magdolna, szeptember 18-án lesz egy éves. Nagyon aranyos kis pocok. A többiek anyunál vannak. Matolcs, Tunyogi járás, Szatmár vármegye. A napokban utazom én is oda. A helyzet valamicskét javult. Vége a milliós világnak. Forintot kapunk, csak keveset. Nehezen jövünk ki belőle, de nem panaszkodom. Ha jó Isten segítene már haza, édes szívem.

Édes Margitkám, utolsó napom óta újabb hírt nem kaptam rólatok, így az eddig érkezett lapjaidat olvasom újra meg újra, s várom a postát, hát ha hoz valamit. Itt minden a régi. Jól vagyok, a napok gyorsan telnek. Észre se vesszük, úgy múlik az idő, mégis nagyon hosszú. Vissza is, előre is. Írjál, édes, minél több.

Vége hát a télnek, amelynek előszele nyomasztó gondolatokkal nehezedett ránk. Ősszel még félve tekintettem elébe, de túl vagyunk rajta. Mindössze két barátságtalan hétre nézett be, mintha azt mondaná, ilyen is lehettem volna. Cserébe volt kenyértelenség, ruha és tűzifa hiány. Aztán valahogy ezek is elmúltak. Szívesen küldenék fényképet mindannyiunk.

a lapot most már teleírhatjuk. 25 szóban nehéz volt levelezni. Bizony, sok-sok bánat, sok szenvedés ért bennünket a 3 év alatt, de azért nem szabad kétségbe esnünk. Ne búsuljatok azon, hogy szűkösen vagytok. Ha megjövök, az elvesztett otthon helyett lesz új, az elmaradt játékot pedig mind kipótoljuk. Lesz udvar is, kert is, s ha régen tudtunk a mi kis otthonunknak örülni, ezután még nagyobb lesz a boldogságunk. Nagyon örülök a jó bizonyítványnak is. Sokat nyugtalankodtam, hogy most, mert anyuka annyira elfoglalt, biztosan gyengén tanulgattok. Hála Istennek nem így van. Majd az is könnyebb lesz, ha én is segítek. Mindnyájatokat szeretettel ölel,

drága Bélám, eltelt a húsvét, mire lapodat megkaptam. Hála Istennek volt, ami a régi ünnepekre emlékeztetett. Kis Gézám segített tojást festeni, mert ő már tudja az igazat. De azért éppen úgy örült ő is neki, mintha tényleg a mese vált volna valóra. Igen, ő az én jobb kezem, mindenhova őt küldöm, és szívesen megy, pedig sokszor jobban szeretne játszani. Meg vagyunk, telnek a napok. Már eléggé benne vagyunk a tavaszban. Szép idő van, gyermekek örömet.

egyszer elkövetkezik. Józan ésszel le kell szögezni, hogy a foglyoknak több mint fele már otthon van. Ők voltak a szerencsésebbek. Egyszer ránk is sor kerül. Várj, hittel, bizalommal. De ne rezzenj a léptekre, az ajtónyitásra. Ne tedd minden hitedet a holnapi napra. A hátralévő időt türelemmel kell kivárnunk. Mindnyájabb

Tisztelt asszonyom! Teljes testi és lelki erőben hagytam kedves barátomat a múlt hó 28-án, a 7602/2 számú táborban. Az 1945. évi szeptember hó 23. napjától megszakítás nélkül együtt voltam vele, hadifogói életének minden mozzanata közös volt az enyémmel, annak minden részletét ismerem. Így határozottan írhatom, hogy ő is azok közé, az értékes fiúk közé tartozik, akiknek meleg és bízó lelkülete nem csak a maguk, de környezetük számára is áldás és jó tétemény. Mert jut a bátorításra és az annyira fontos lelki erő növelésére a gyengébbek számára is. Drága gyermekeit csókolom, asszonyomnak ismeretlenül és őszinte tisztelő késcsókomat küldöm. Dr. Bányai Imre járásbíró, Békés, Teleki utca 19.

által kibocsátott, lecsapódott rengeteg pára miatt odabent szinte esett az eső. A három emeletes pricsek fölé hulladék lécekből, kátránypapírból készítettek fedést, hogy ne ázzon át minden. Az őrök nagyon figyelték, hogy civilekkel ne barátkozhassanak. Mégis a helybéli ukránokkal, akik nem számítottak egyenragú szovjet állampolgároknak, csak-csak sikerült kapcsolatot teremteniük. A cementes zsákok belső felére, tisztán maradt fonákjára írta az első szójegyzeteket, úgy tanulta a nyelvet. Eleinte fejben sakkoztak, később kenyérbélből gyúrtak figurákat, cipőpasztával festették be a sötét bábukat. A nagy éhínség idején élelmet adtak ki a falusi asszonyoknak, akik gyerekkel a karjukon sírva csüngtek a drótkerítésen. Erről persze nem szóltak a korabeli filmhíradók. Ő sem mesélt róla, egészen addig, amíg a

Jegenyén, ahol a gyerekkorát töltötte, a falu fölötti domb aljában volt a lencse kútja. Onnan hordta mindenki a vizet. Fenn is maradt, hogy ki a lencse vizét issza, vágyik annak szíve vissza. Én is ittam már belőle, vissza vágyik szívem tőle. Úgy mondta, a táborban gyakran eszébe jutott ez a kis rigmus, és arra gondolt, hogy egyszer csak azért is hazajut valahogy.

0: Valaha hajad korom sötét volt, s a homlokod sima. Ráncos ma homlokod, hajad lengderesen, de áldás ősz fejedre, szívem. Együtt vágtunk a hegynek, volt végnapunk elég. Szép emlék két öregnek. Lefelé ballagunk már, kéz-kézben csöndesen. S lent együtt pihenünk majd. Szívem.
1: Táncházban című műsorunkban a Göncöl zenekar Árvák Boldogsága című albumának részleteit hallották, s hátralévő perceinkben szintén olyan felvételek szólnak, melyeken a bőgős Mohácsi Albert. Először Nagy Zsolttal Seres Vilmos tárogató művész játékát kísérik, az összeállítás címe a Losonci 007-es, s aztán a Dűvő zenekar Abaúj színai dallamai következnek.

az egyik legfoglalkoztatottabb magyar zenekar, akik nem mellesleg szinte évente adnak ki egy-egy lemezt, a Salgó-Tarjáni Dűvő. Ebben a csapatban is muzsikál Mohácsi Albert, kinek felvételeiből ma esti Táncházban című műsorunkban válogattam, s utolsó zenénk, melynek címe Jászok és mások, szintén a Dűvő zenekar előadásában csendül fel Táncházban című műsorunkban. A zenekarhoz Unger Balázs cimbalmos csatlakozik. A felvétel előtt munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvár.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma a hét jeles napjai. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat Vid, vagy másként Vitus napján. Kukorita kakas, talán meg is virrad. Ezt énekeltem a bevezetőben Szabó Zoltán Duda kíséretével. Tudják-e, miért éppen ezt a kakassal kezdődő zalai népdalt választottam kezdésnek? Nos, ez éppen a mai nap névadójával, a harmadik században élt szicíliai Szent Vitussal, ókeresztény vértanúval függ össze. A kukorékoló kakas a hajnal és a világosság hírnöke. Így kapcsolódhatott össze a fény ősi szláv istenével, Svantovittal, majd a névhasonlóság miatt Szent Vitussal is, akit emiatt többnyire kakassal a kezében szoktak ábrázolni. Innen eredhet az is, hogy a dunántúli németek Vid napján kakast ajándékoztak a papnak. Ha másnap korán kellett felkelniük, este a következő szavakkal fohászkodtak Szent Vidhez. Szent Vid, kelts föl engem a kellő időben! Ezt az ágyba vizelő gyermekekkel is elmondatták, hogy felébredjenek, ha éjszaka vécére kell menniük. A hercegszántói sokacok az esti imában a szűzanya mellett Szent Vid oltalmát is kérték. Sveta Vido vidi mene, Sveta Gospo krili mene, azaz, ó Szent Vid, tekints rám, ó Szent Szűz, óvj meg engem. A szőlőművesek amiatt tisztelték Vitust, mert neve a szőlőtő jelentésű latin vitis szóval kapcsolódott össze, de egyébként is a szőlő fejlődésének egyik döntő időszakába esik a névünnepe. A ma Szlovéniához tartozó muravidéki Dobronakon, a Bakonaki tónál tartott vidnapi búcsún, a Szent Vid kápolnánál minden évben összegyűlnek a hívők a magyar és szlovén nyelvű szentmisékre. A vidnapi búcsú nélkülözhetetlen kelléke a korsó, ugyanis a vidkút forrás vize a legenda szerint csodavíznek számít, visszahozza a látást. Szlovén hagyomány szerint Vid cseresznyével lakik jól, mert ez a gyümölcs az ő napjára érik meg. E napon nem volt szabad fára, főleg cseresznyefára mászni, ugyanis a termés zsengéje Szent Vitust illeti. Egyes helyeken Szent Vid napján cseresznyéből kötöttek harangot és a főoltár fölé akasztották, majd a vasárnapi misén a templomi énekesek javára elárverezték. A korán érkező nagy meleg miatt a cseresznye is már javában érik. S ha már említettük ezt a ropogós piros gyümölcsöt, következzék most az a közkedvelt népdalunk, amely épp ezzel kezdődik. Terék József zenekarát és Hetényi Milánt halljuk tavaly megjelent albumukról.

Ad una média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: muzsikálhat.
1: Dankó Rádió. Nagyatádon FM 90,5. A magyar zene rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: kis angyalom, szeress te hát, én vagyok a fele barát.
1: Dankó Rádió, Dunaföldváron FM 97,4, a magyar zene rádiója.

Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: potom pazirci morga Üsse jobban rája, míg a volna muzsikája.
1: Dankó Rádió. Pápán FM 96,4. A Magyar Zene Rádiója.

Hodorozik a tiszapvizem, a szélünk újja. Haragszik a galambon, hogy miért azt nem is mondja. Nem baj, haragudjon majd meg, végül már csak így szokott ez lenni végül. Nincs is igaz nagy szerelem, egy kis harag nélkül. Nem baj, haragudjon majd meg, végül már csak így szokott ez lenni végül. Nincs is igaz nagy szerelem, egy kis

fülbe nyár, bazivatarba csak hű marad hozzád. Bármit mond is ez a húcuk világ, szívem egyedül csak téged imád. Télbe nyár, bazivatarba csak hű marad hozzád.

mert az ivatarba csak hű marad hozzá. Bármit mond is ez a húzú világ, szívem egyedül csak téged imád. Télben nyárva zivatarba csak hű marad hozzád.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazta. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kér számon, amelynek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió eurós bírságtól meg tudják kímélni. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, jelentette ki a belügyminiszter. Pósfai Gábor megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak, a kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. A visegrádi országok képviselőivel egyeztetett a külügyminiszter Luxemburgban. Orbán Anita elmondta, hogy a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség a június 23-án Magyarországon tartandó V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok állnak. Rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit Facebook oldalán azt írta, elkezdték a párbeszédet a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A tárcavezető hozzátette, a tervezett változásoknak köszönhetően a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra részt vehetnek majd az Erasmus és a Horizon programokban. Közzétette a társadalmi egyeztetésre bocsátotta 2026-27-es tanévrendjét a kormány. A tervezett több változást is tartalmaz. Egyebek mellett kevesebb tantárgyból és kevesebb évfolyamon lesz kompetenciamérés, valamint 6-ról 5-re csökken a nevelés nélküli munkanapok száma. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-ig csaknem 1200 helyszínen több mint 320 ezer diák vizsgázik. Ezután hirdetik ki az eredményeket. A jogorvoslati lehetőségekről az Oktatási Hivatal honlapján lehet tájékozódni. Magyarország legnagyobb LEGO ruhája is látható lesz a Néprajzi Múzeumban a szombati múzeumok éjszakáján. A több mint 12 ezer elemből alkotott különleges viselet mellett a múzeum koncertekkel és kézműves foglalkozásokkal várja a látogatókat. Az están lesz görög tánc tanítás, táncos tárlatvezetés és éjszakában nyúló táncház is. Az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől beborul az ég. Napközben elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkül, napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Egy új nap, 2026. június 16-a, kedd reggelén, lassan 8 perccel 6 óra után. Hajdú Tibor vagyok, munkatársaim Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. Állunk rendelkezésükre, szolgáltatjuk a kiváló muzsikát. Nézzük is, hogy mit kínálhatok ebből az órából. Három bokor saláta énekli majd Szalai László nem sokára. A Jaj, de szép kék szeme van magának kezdetű andalgót Mészáros András előadásában hallgatjuk meg. Szórészlet majd a Marica grófnőből, Marica belépője, Pápai Kira jó voltából, az Örök zöldek között Komár László, Csókolj meg című slágerét is hallhatják. Egy kis részletes időjárás jelentés nem sokára, majd névnapos köszöntés, és természetesen a híres születésnaposokról egy rövid összeállítás következik majd az óra második felében. Történelmi visszatekintésünk vajon milyen érdekes és fontos események köthetők június 16-ához. Elsőként Szóka Júlia énekel, a nóta címe Egy nap a házunkra szállt a gólya. Tartsanak ma is velem, derűs napot, jó reggelt!

ζωντανό. Πάρουν ποτορή πιζρή

0: Olegiinek ugyanják is angyalok. Beírtányi borotják, Olegiinek ugyanják is angyalok.
1: És mindjárt 7:15, jó reggelt.
2: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
1: 1554-ben a török ezen a napon foglalta el az észak-magyarországi Fülekvárát, a Rákóczi vezette sereg pedig Vereckénél 1703. június 16-án lépte át a lengyel-magyar határt. A napóleoni francia hadsereg Königsberget, a mai Kaliningrádot 1807-ben ezen a napon foglalta el, míg Kossuth Lajos az emigrációból 1850. június 16-án ismertette a dunamenti népekre vonatkozó konföderációs tervét. 1850-ben első Ferenc József e napon kelt rendeletében a kereskedelmi minisztérium hatáskörébe utalta a Tisza szabályozásának ügyét, és pénzt biztosított a munkákra. Az UTE, az újpesti tornaegylet 1885-ben, június 16-án alakult meg, még a Budapesti Hírlap című napilap első száma is ezen a napon jelent meg, még 1881-ben. Az egyházi iskolák államosításáról szóló törvényt az országgyűlés 1948-ban ezen a napon fogadta el, míg 58-ban Budapesten törvénysértő ítélet után kivégezték Nagy Imrét, az 56-os forradalom és szabadságharc törvényes miniszterelnökét, valamint Manléter Pált, a forradalom honvédelmi miniszterét és Gimes Miklós újságírót. Ez a nap az 56-os vértanúk emléknapja. Az egyik Johannesburg elővárosban, Szovjetóban 1976. június 16-án folytották vérbe a fekete diákok tüntetését. Legalább 200 halálos áldozata volt ennek a mészárlásnak. A diákok emlékére ez a nap az ifjúság napja a dél-afrikai országban, még Kalkutai Terézanya Nobel békedíjas, Indiában élő albán származású misszionárius apáca 1989-ben ezen a napon látogatott Magyarországra, és megkezdte magyarországi működését az általa alapított rend. Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése Budapesten ünnepélyes keretek között 1989-ben ezen a napon történt, míg George Bush és Boris Jelcin Washingtonban az első hivatalos amerikai-orosz csúcstalálkozó keretében jelentős rakétacsökkentési megállapodást írt alá 1992-ben, 2004-ben pedig a német könyvkereskedelem békedíját Eszterházy Péternek ítélték, ez az egyik legrangosabb német kitüntetés. A jelenben a folytatásban Tarnai Kis László énekel, a nóta címe Szászál piros rózsát küldöttem te néked.

Holnap kezdenek bedurgulni a dolgok, vasárnap pedig már döbbenetes, akár 36 fokot is meghaladó kánikula várható, és nagyjából jövő keddig tart, úgy néz ki. Az első idei hőhullám, derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Holnap több helyen is kialakulhatnak záporok, viszont már 26-32 fok közötti hőmérséklet lesz, csütörtökön pedig sok napsütés, és akár 33 fokos hőmérséklet, de ennyire ne szaladjunk előre. Ma időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél, 24 és 29 fok közötti maximumot mérhetünk. A Dankó Rádióban Szegedi Csaba énekel a folytatásban, Salasovics Norbert zenekar a kíséretével, a nóta pedig az Alkonyat száll a pusztára.

0: Egyre mondja, hogy kár, kár, kár.
1: Dankó Rádió. Tisza Füreden FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.

Hajtony, Aurélián, Bennó és Círus napja is van ma. Deris napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Justinok, a főnévnaposok latin eredetű, a Justus név tovább képzett Justinus alakjából ered. Igazságos, igaz ember, a jelentése, női párja pedig a Justina. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek. Csókolj meg, énekli Komár László.

0: hogy felébredsz a kétölelő karomban.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam.

0: Ez fényes a Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Van nekem egy

0: 4 perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 1313. június 16-án született az itáliai humanista író, költő Giovanni Boccaccio, a Decameron szerzője. Szintén június 16-án, de már 1819-ben pedig a szabadságharc egyik vértanúja Mednyászki László honvédőrnagy. Geronimo, a Csinkava apacsok kimagasló törzsi vezetője 1829-ben született ezen a napon, míg Arthur Arc von Strausenburg, erdélyi szász származású magyar katonatiszt, első világháborús hadvezér 1917-18 között az osztrák-magyar monarchia vezérkari főnöke, akiben erdélyi hős védelmezőjét tisztelhetjük, 1857-ben született ezen a napon. Stan és Pamból, vagy Stan és Pamből a vékonyabbik, komikus színész Stan Laurel 1890-ben született ezen a napon, míg Hajmási Ilona, koloratúr, szoprán, operaénekes, televíziós előadó, egyike azon magyaroknak, akik csillagot kaptak a hollywoodi hírességek sétányán, 1910-ben született ezen a napon. Az Oscar-díjas filmoperatőr Zsigmond Vilmos 1930-ban, Őrsi István, Kossuth és József Attila díjas író, költő, műfordító, újságíró pedig 1931-ben született ezen a napon. Rá pontosan egy esztendőre a zseniális Kaló Flórián színművész. Joyce Carol Oates, amerikai írónő, korunk egyik legjelentősebb élő regényszerzője, 1938-as születésű. Ma ünnepel Ószabó István, Jászai Mari díjas színművész, és Lékai Máté kézilabdázó is. Nekik is, és természetesen önöknek, akik ma ünnepelnek. Nagyon sok boldogságot kívánok. Isten éltesse mindannyiukat. Marica belépőjét Pápai Kira előadásában most önöknek játszom. Ifja Berki Béla zenekara kíséretével.

Derűs napot, jó reggelt kívánok! Nagyon elszaladt az idő, mindjárt 7 óra. Kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját, addig a Tárkánti jó muzsikál, szakadozott rongyónódat, mit sajnálod? Ezt a Csárdás Miklósi József előadásában hallgatjuk meg majd a hírek után. Ifjabb Olá Kálmán zenekar a kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: műsorajánló.
1: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernok Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernok Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Örömünnep Torockon a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockon. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Dunaworld-ön.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Magyarország. A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 7 óra múlt néhány másodperccel, 2026. június 16-án kedden. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kakukell Tamás. Köszöntöm a Tankó Rádió hallgatóit is, hallgassuk meg együtt a krónikát. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Módosította az alaptörvényt az országgyűlés, megszavazták, hogy legfeljebb 8 évig tölthető be a miniszterelnöki poszt.
3: Magyarország elutasítja a migrációs paktum jelenlegi formáját, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, mondta a belügyminiszter az Európai Ügyek Bizottságának ülésén.
2: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség a héten, elsősorban az alkohol és drogfogyasztást ellenőrzik. Mondjuk a részleteket. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez szerint legfeljebb összesen 8 évig lehet valaki miniszterelnök megszakításokkal együtt. Orbán Viktor korábbi kormányfő az Indexnek nevetségesnek nevezte a döntést, szerinte az ellene született, de a végén a nép dönt. A módosítás része az is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonának az a része, amelyet korábban az államtól kaptak. A módosítás lehetővé teszi a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését is. Császár Attila összefoglalója.
4: Nem érint rólam szól.
5: Nem érint rólam szól. Ezzel a rövid mondattal reagált Orbán Viktor a Tisza alaptörvény módosító tervére még a kétharmados döntést igénylő záró szavazást megelőzően. A Fidesz elnöke egy az Indexnek adott interjú részletét osztotta meg közösségi oldalán hétfőn.
6: Az országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 50 ellenében, 6 tartózkodással elfogadta.
5: A parlament 16. alkalommal módosította az alaptörvényt. A Tisza kormány előterjesztésének értelmében megszűnik az Orbán kormány által létrehozott közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszere, Mozaik nevén a KEKVA, illetve a szuverenitás védelmi hivatal. Ezen kívül 8 évben maximálták a miniszterelnöki tisztség időtartamát.
7: A Tisza azért jött létre, hogy harcoljon az önkény és a hübrisz uralma ellen.
5: A javaslat egyik előterjesztője, Mellétei Barna Márton azzal indokolta a módosítást, hogy a köztársaság lényege a hatalomváltó gazdasága, nem az örök kormányzás, hanem a demokratikus elszámoltathatóság. A tisztás politikus közölte, egy demokráciában a győztes csak időre győz, nem pedig örökre.
7: Márpedig a választók azzal bíztak meg minket, hogy bontsuk le az önkény rendszerét. Biztosítsuk, hogy Magyarországon nem működhessen az eltérő politikai nézeteket üldöző hivatal, a közpénz ne veszíthesse el a közpénz jellegét, és hogy a hatalom nem maradhasson örökre egyetlen ember kezében.
5: Az igazságügyi miniszter közölte, támogatja az alaptörvény módosítását, amit Töröcsikné Görög Márta egy mondatban indokolt meg.
8: Mert az összhangban van a kormány célkitűzéseivel és törekvéseivel.
5: Az Alkotmányügyi Bizottság egyetértett azzal, hogy a magyar szuverenitás védelme fontos állami feladat. Azonban ennek intézményi hátterét olyan formában kell biztosítani, amely alkalmas politikai bizalmatlanság, félelem vagy indokolatlan társadalmi megosztottság eloszlatására, közölte Kis Máté Zsolt kormánypárti képviselő. A fideszes Tuzson Bence a bizottság kisebbségi véleményét ismertetve hangsúlyozta, a miniszterelnök mandátumának korlátozására parlamenti demokráciákban, Európában nincs példa, és különösen sérelmezte a javaslatban a visszaható hatályt.
9: Amikor ez egy negatív jogkövetkezményt jelent, az e tekintetben az aktív és passzív választójog korlátozását jelenti, nos ez az, ami tilalom alá esik, ezért alkotmányosan, az alkotmányos elveknek ez a rendelkezés nem felel meg.
5: A képviselői hozzászólásokban a tisztás Stumpf Péter azt mondta, az ellenzéki képviselők az elmúlt hetekben nagy lelkesedéssel kérték rajtuk számon a Tisza párt működő és emberséges Magyarország című programját, de amikor megvalósítják azt, akkor kézzel-lábbal tiltakoznak ellene. A Fidesz politikusa Orbán Balázs pedig azt emelte ki, hogy bár az alaptörvénymódosítás Orbán Viktor visszatérésének megakadályozása érdekében készült, valójában azzal a magyar embereket zárják ki egy választási döntésből.
10: Te voltál az a gyáva ember, aki azt mondtad, hogy akár egy puskalövés nélkül megadnád magad bármilyen hódítónak.
5: Egy nappal Nagy Imre mártír miniszterelnök kivégzésének évfordulója előtt Magyar Péter azzal vágott vissza Orbán Balázsnak, hogy ő volt az, aki a kampányban elhíresült mondatával felkeltette a magyar emberekben a hazafiság érzését, és alapot adott a Tisza kétharmados győzelméhez.
2: Az Orbán kormány a migrációs és menekültügyi paktum szabályainak határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Európai Bizottsággal. Erről a miniszterelnök beszélt napirend előtti felszólalásában. Magyar Péter a Vitnyét csermajori beruházásról azt mondta, dokumentumok igazolják, hogy az előző kabinet 2024 nyarán egy 500 fős menekültábor kialakítását készítette elő az osztrák határ közelében lévő településtől néhány kilométerre.
3: A kormány főhangsúlyozta, a terv végül azért nem valósult meg, mert a Tisza párt helyi szimpatizánsai felhívták a figyelmet az ügyre. Magyar Péter felszólalásában az Orbán kormány egyik 2024 nyári kormányülésének emlékeztetőjében szereplő mondatot is idézett. Eszerint az előző kabinet megállapította, hogy 2026-ra szükséges a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust kiélezni.
10: Nehéz ezt máshogyan értelmezni, mint hogy az Orbán kormány a tábort és a tábor ügyét alkalmasnak találta arra is, hogy ott olyan helyzetet teremtsen, amely helyben, vagy akár országosan is félelmet kelthet az emberekben. Szükséges a politikai konfliktust kiélezni. Ez volt az Orbán kormány filozófiája egy mondatban.
2: Az előző kormány nem csak elutasította a migrációt, hanem mindent megtett azért, hogy ne kelljen naponta 1 millió eurós bírságot fizetni, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője.
3: Gulyás Gergely hozzátette, a Fidesz-KDNP kormány lezárta a határokat, kerítést épített, nem engedték be a migránsokat, a menekültáborokat pedig bezárták. Azt mondta, valójában nem akartak tábort Vitnyéden, azt a bírság elkerülésére használták. A felújított épület együttesben szeptembertől iskolai oktatás lesz. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a migrációs paktumnak nem csak a kvóta szerinti átvétel a negatívuma, hanem az is, hogy egy tömeges migrációs nyomás esetén korlátlanul kellene bevándorlókat átvenni.
11: A kormány valóban úgy döntött, és ennek a dokumentumait olvassa föl 2024 nyarán, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy olyan helyzetbe hozza az Európai Uniós tárgyalóinkat, hogy az 1 millió eurós bírságot ne kelljen fizetni. Ennek nem csak az volt része, amit ön felidézett Vitnyéddel kapcsolatban, hanem az is része volt, amit rosszul egy mondatot kihagyva felidézett, hogy a menekültügyi vagy migrációs paktumnak van egy olyan eleme, ami a mi korábbi tranzitzóna rendszerünket hozza vissza. És kizárólag arra vonatkozott, és azt mondta, hogy elhallgatta, sőt meg hogy azt mi akár korábban is bevezetnénk, mert az Európai Unió bíróságának döntése kényszerített arra, hogy ezt kivezessük. Tehát amit ön mond, az megtévesztése az országgyűlésnek. Ez egy valótlan állítás.
2: A Vitnyéden kialakított épület együttes gyerektábornak hazudta az előző kormány. A Mi Hazánk pedig tüntetést szervezett az építkezés ellen, mert biztosak voltak abban, hogy ott migráns tábort építenek, mondta a Mi Hazánk elnöke Magyar Péter miniszterelnöknek válaszolva.
3: Torockai László azt mondta, a tüntetés eredménye volt, hogy a helyi civilekkel összefogva sikerült megakadályozni a tábor kialakítását. Az ellenzéki politikus szerint most már arról kellene beszélni, hogy a mostani kormány mihez kezd a déli határ védelmével. Az uniós migrációs paktum értelmében tette hozzá. Az illegális migránsokat ma már nem lehetne visszaküldeni a kerítés másik felére, hanem helyben nálunk kellene lefolytatni a menedékkérelmüket. Hozzátette, az érkező elutasított kérelmű migránsok 70%-át nem tudják kitoloncolni, ha már beléptek az Unióba.
12: Most, hogyha elfognak egy határon betörő illegális migráns, akkor mit fognak tenni? Mert az Európai Bizottság migrációs paktuma szerint most itt kellene tartani, ameddig nem folytatják le az eljárást. Erre a kérdésemre adjon nekem választ, hogy kell-e ettől a magyaroknak tartani, hogy ezek a tömegek majd jönni fognak a meghívó levél után, és itt fognak esetleg maradni.
2: Magyar Péter miniszterelnök viszonválaszában azt mondta, jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy Vitnyéden 500 fő befogadására alkalmas menekülttábor tervezett a volt kormány 5 milliárd forintért, és azzal vádolta a Fideszt, hogy még most is belehazudik az emberek szemébe.
3: A kormányfő kijelentette, nem hajtják végre jelen formájában a migrációs paktumot. Erről a visegrádi partnerekkel is egyeztetni fog.
2: Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén.
3: Posfai Gábor közölte, a paktumban szereplő szolidaritási pillérek közül Magyarország a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. Ehhez viszont a tömeges migráció célországainak jóváhagyása is szükséges.
13: Továbbra is az a magyar kormány álláspontja, hogy a migrációs paktum jelenlegi formáját azt elutasítjuk. Tehát vannak bizonyos elemek, amik biztosan megfontolandóak, és ugye egy ilyen például a szolidaritás pillérnek egyfajta megoldás, amit ön is említett, hogy ott háromféle megoldás lehetséges, ugye maga a kvóta szerinti elosztás, ugye a pénzbeli megváltás, vagy ez úgynevezett technikai segítségnyújtás, amikor egy bizonyos országra együttműködve belül megállapodva nyújthatunk akár eszközbeli, vagy egy más segítséget ezeknek a migrációtól sújtott, vagy migrációs nyomás alatt álló országoknak.
2: Visszavonja a korábbi kulturális miniszter összes április 8-án hozott döntését a Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere. Tar Zoltán szerint Hankó Balázs 4 nappal a választások előtt csaknem 394 millió forint támogatást osztott szét 30 pályázó között, sok esetben írásos kérelem nélkül, vagy a kértnél magasabb összegben.
3: A tárcavezető hangsúlyozta, a módosítás minden esetben jogszerű. A kifizetések ügyében a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai már egy folyamatban lévő adóhatósági nyomozást is segítenek.
2: Sürgősséggel tárgyalja az országgyűlés a médiatörvény módosítását, amelyet a jövő héten már el is fogadhatnak.
3: A múlt pénteken benyújtott javaslat teljesen átszervezné a közmédia intézményrendszerét. Eszerint a Duna és az MTVA összeolvasztásával létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, illetve önálló hírügynökségként működik tovább a Magyar Távirati Iroda. A javaslat létrehozná a független közmédia testületet, amely a tulajdonosi jogok gyakorolja a közmédia új cégei felett. Átalakítanák a média tanács működését is. A törvény hatályba lépésével a jelenlegi vezetők megbizatása megszűnik.
2: Egész héten tart a rendőrség országos ellenőrzés sorozata, az úgynevezett Roadpol. Az akcióban szúrópróbaszerűen ellenőrzik a járművezetőket, az autósokat, motorosokat, a kerékpárosokat és a rollert használókat is.
3: A biztonsági eszközök használata és a vezetési okmányok ellenőrzése mellett pénteken kiemelten vizsgálják az alkohol és drogfogyasztást a közutakon, mondta a Krónikának az Országos Rendőrfőkapitányság baleset megelőzési osztályának munkatársa. Zsinkai Elvira hozzátette, erre azért van szükség, mert Európa szerte jellemző, hogy egyre többen vezetnek drog vagy alkoholos befolyásoltság alatt. Ilyenkor lassul a reakció idő, beszűkül a látótér, és pontatlan lesz a mozgás.
14: A drogfogyasztást fizikai tünetek alapján, a pupilla mozgás és a reflexek alapján szűrik ki a kollégák, utána nyálmintás gyors tesztet tudnak alkalmazni, illetve kábítószerfogyasztás esetén pedig vérvételre állítják elő a járművezetőt.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M6-os autópályán Budapest felé a 41-es kilométernél a Fácános pihenőhely közelében 2 autó ütközött. A külső és a leállósávot lezárták, 2 kilométeres a torlódás. Erősödik a forgalom az M1-es autópályán Biatorbágytól a főváros irányába, az M3-as autópályán az M0-as csomóponttól a városközpont irányába, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól befelé, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán az M0-ás csomópont előtt.
2: Budapesti információkkal folytatjuk.
15: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 10. kerületben a Jászberényi úton Rákosvasút állomás közelében. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál a 9 és délután 2 óra között sávlezárásra kell készülni karbantartás miatt. Útszűkületen kell láthatani mától a 19. kerületben a Bátori utcában az Üllői útnál, mert gázvezetéket építenek. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd este nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, este nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet. Délután 24-28, este 14-20 fok közötti hőmérséklet valószínű.
2: Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották, viszont hallásra.
16: Derűs napot. A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

szózat, eszeveszre, táncot járok, ne lássák, hogy itt sírapok naponta. Másnak adtak a jegykendőjét, de én ezért nem búzsulok miatta. Szózat, eszeveszre, táncot járok, ne lássák, hogy itt sírapok naponta. Kocsmáros négy csókol,

0: fáradtság. Istentelen teli hangos jó kedvem van, hogy a búvad bánatomat ne lássák. Templomi járó, sosem voltam, ezután se kell nékem az imádság. Istentelen teli hangos jó kedvem van, hogy a búvad bánatomat ne lássák.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok! A Donkó Rádiót hallgatják, 2026. június 16-a van, kedd, 2 perccel múlt 4:08. A mikrofonnál Hajdú Tibor, jó étvágyat kívánok, hogyha most reggeliznek. Kiváló muzsikát kínálok mellé. Szívemben muzsikál egy szép nóta énekli Pere János. Fordulj egyet, perdülj kettőt, hallhatjuk Kalina Enikő előadásában. A Paganini keringőt Fisül Mónika jóvoltából hallgatjuk meg, az örök zöldek között pedig a Hobo Bluesben Nem lehet két hazád című dala is szól. Majd lesz kirándulás egy újabb kis településre 20 perc múlva körülbelül. Az óra végén a páva nyomában kalandozunk dr. Juhász Katalin néprajzkutatóval. Most pedig Ambrus Kiri és Kós János felvételét játszom, hogyha 25-ször születnék a címe. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot, nyaregelt!

Ma már történelem, de amikor zajlott, alig hittünk a szemünknek, 1991-ben ezen a napon hagyta el Záhonynál Magyarországot az utolsó szovjet csapatot szállító vonatszerelvény. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. 1990. március 12-én indult el a kivonulás, amely nagyjából mondható, hogy 1955-től tartott, ugyanis 55. május 15-én írták alá az osztrák államszerződést, miszerint a szovjet katonáknak Magyarország területét is el kellett volna hagyniuk, viszont ezt elkerülendő egy nappal korábban, május 14-én pedig aláírták a varsói szerződést, de az sem foglalkozott konkrétan a szovjet csapatok idegen országban történő állomásoztatásával, hanem a kiegészítő egyezménye szerint az egyesített fegyveres erők elhelyezése a szerződésben résztvevő államok területén az említett államok közötti megegyezés szerint és a kölcsönös védelem szükségleteinek megfelelően kellett volna, hogy történjen. Ugye jött az 56-os forradalom, ez újabb változásokat hozott, amikor Nagy Imre november 1-én rádióban bejelentette Magyarország semlegességét, ezzel megszűnt a szovjet csapatok további itt állomásoztatásának a jogalapja. Ennek ellenére, vagy éppen ezért a forradalom leverésére november 4-én érkezett újabb jelentős szovjet haderő, nagyjából 60-65 ezer fő tartózkodott itt, aztán 57 elején létrehozták a szovjet hadsereg déli hadsereg csoportját, majd az MSZNP KB június 22-én még 57-ben megerősítette a szovjetek Magyarországon való tartózkodását, és több mint három évtizedig végeredményben ez maradt a hivatalos álláspont az idézőjelbe téve ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet katonákkal kapcsolatban. Hát ez már történelem. A folytatásban Kovács Vera előadásában hallgatjuk meg az Iskolatáska című dalt, ahogy a Csináljuk a Fesztivál című tévéműsorban ismerhettük meg ezt a feldolgozást.

Y es esta serena papucharga mi soñado hoy va nunca la pasto. Y es esta serena papucharga Angyalom, hogy várjunk el egymástól. Átkarolja az eget a szivárban, csak egyedül én maradtam hárban. Azt a legvégkit igazán jaj, megszerettem, másol elé, másolgolja helyettem. Azt a legvégkit igazán jaj, megszerettem, másol elé, másolgolja

0: 5 perccel múlt 7:30, jó reggelt!
1: Hencidától Banshidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Kálmánháza község, Szabolcs-Szatmár, Bereg megyében a Nyíregyházi járásban találjuk, Nyíregyházától 14 kilométerre. Közúton, akár az autópályáról, az M3-as felül is megközelíthető vasútvonal nem halad el a közelében. Az első tanyát az 1913-ban felszínre került okmányok szerint egy bizonyos Beck Pál alapította 1775-ben. Birtoka nagyjából 2000 hold volt, és ezen a területen nagyjából 15-20 család élt. A mai Kálmánháza területét 8 család művelte meg. Beck Páltól Veje Degenfeld Gusztáv gróf örökölte a birtokot, majd gyermekei. Az uradalom középpontja az akkor Újfehértóhoz tartozó tanyákból és a Nyíregyházához tartozó Tirpák birtoktanyákból szervezték községgé 1949-ben. Ma is önálló település. Turó szobrának van egy érdekes története, Trencséni János és családja állítatta 1937-ben az ősök tiszteletére. A szocializmusban eltávolítatták a madarat az emelvényről, így ma csak az emelvény áll, képzeljék el. A falu nevét, mert hogy 1904-ig bogárháza volt, az eddigi elemzők és történészek ismeretei alapján minden valószínűség szerint Tisza Kálmánról kapta, aki a Degenfeld birtokot a felesége révén szerezte meg, és ezután kapta mai nevét a település. Az uradalmi magtárból átépített templomot egy időben a római és a görögkatolikus hívek egyaránt használták, ma már nem áll. Helyébe a 80-as években a hívek és az egyház adományából külön római és görögkatolikus templomot építettek. A mai is álló evangélikus templom egykor más funkcióval is el volt látva, mivel a falu legmagasabb pontjára építették, a harangtoronyból kitűnő kilátást biztosított a környező földekre, tanyákra és magára a falura, ezért tűztoronyként is szolgált. A falu férfiai figyelő szolgálatot láttak el itt, hogyha tüzet észlelnek, azonnal tudjanak cselekedni. Ha már erre járunk, az említett templomok mellett feltétlenül érdemes felkeresnünk a világháborús emlékművet, a tájházat, és a településtől keletre halad, és helyenként még fellelhető a csörsz árok is. A település híres szülöttje és tanítója volt egy időben Rákos Sándor költő, műfordító, esszéíró, és egy időben itt járt iskolába az a Hódos Imre birkózó, akinek a sportolói életművét mutatja be majd Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában Vecsei A. Miklós színművész 10 óra előtt néhány perccel. Kálmánházát is látni kell, ismerni kell, kirándulni egyet a környéken, beszélgetni, ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják. A Paganini keringőt Fisul Mónika előadásában a Budapesti Operett Színház zenekara és musical együttese kíséretével önöknek játszom a karmester Fejfer Gyula.

Jó reggel, de is napot kívánok, Adamkó Rádiót hallgatják. Hamarosan dr. Juhász Katalin néprajzkutató jelentkezik. Vele kalandozunk a páva nyomában, addig a Harmónia Énekegyüttes és a Körmendi Együttes felvételét játszom. 8 órakor következnek a hírek. Máté Péter Éjszakák és Nappalok című slágere nyitja a következő zenei órát. Érdemes lesz velem tartani.

Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Kanai Zsákbolha gyermektánc csoport Szántóvetők című koreográfiájának hangjaival köszöntöm a kedves hallgatókat. Ők is résztvevői voltak az idei 28. Balatonboglári Méta Gyermektánc Fesztiválnak, amely igazságos, pártatlan versenyszabályzatával, gazdag programjaival, családias légkörével emelkedik ki a többi hasonló rendezvény közül. A támogatók nagy száma, valamint a Helyi Érték Egyesület és a Somogy Megyei Néptánc Egyesület több mint 60 önkéntes segítője is mutatja, hogy a Méta Fesztivál nagyszabású közösségi összefogás eredménye. A három korosztályban lezajlott néptáncversenyen a legfiatalabbak között mutatkozott be a Szennai Alapfokú Művészeti Iskola beszédes nevű Zsákbolha csoportja. Ha a falu nevét hallják, rögtön beugorhat az Aszennai Lipisen laposon kezdetű népdal, amit annak idején mindannyian együtt fújtunk az iskolai énekórákon. Nos, a gazdag hagyományú szabadtéri néprajzi múzeummal is rendelkező somogyi faluban ma is sokrétű és színvonalas hagyományőrzés folyik. Ennek legfőbb letéteményese a Zselic Tehetséggondozó Közalapítvány által 1999-ben alapított művészeti iskola, ahol a kezdetek óta a legkiválóbb népzenész és néptáncos mesterek kezei alatt tanulhatnak a gyerekek. Közéjük tartozik Pataki Anna Mária és Cigány Tamás, akik nem csak nagy tapasztalattal rendelkező professzionális néptáncpedagógusok, de emellett kitűnő népzenészek is. A legkisebb gyermekek néptáncoktatásában kiemelten fontos számukra a hitelesség. Ez azt is jelenti, hogy a hagyományból a gyermekek életkorához illő elemeket választják ki megtanulásra. A gyermeki lelkület legjellemzőbb vonása pedig a játék. A mai információs dömpingben az internet, az okostelefonok világában szinte terápiával ér fel, hogy a néptáncos gyermekek 100%-os jelenléttel a hagyomány nyújtotta keretek között önfeledten, szabadon és nem utolsó sorban közösségben tapasztalhatják meg a játék örömét. Ezzel egyúttal olyan komplex művészeti nevelés valósul meg, amelyben a zene, az ének, a tánc eszközeivel nem csak ismereteket, tudást szereznek a gyerekek, de belső értékrendjük, ízlésük, viselkedés és mozgáskultúrájuk is fejlődik. A fesztiválon bemutatott Szántóvetők című koreográfiában eszközös, mozgásos, énekes táncos játékokkal játszották el a gabonatermesztés legfőbb munkáit, a szántást, boronálást, vetést, aratást és cséplést. A zenei kíséretet is a gyermekekre szabták. Vonós zenekar helyett egyszerűbb hangzású burdon hangszereket választottak, melyeket maguk a koreográfusok szólaltattak meg. Cigány Tamás dudán, Pataki Anna Mária citerán játszott. Ebből hallunk most egy részletet.

0: Fortuna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Gyógyító állatok.
2: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
1: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
2: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
1: Amikor egy érintés is segít.
3: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
4: Jó érzés.
1: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. A migrációs paktum határidő előtti alkalmazásáról tárgyalt az Orbán kormány 2024 nyarán, mondta Magyar Péter a kormányülések jegyzőkönyveire hivatkozva napirend előtt az országgyűlésben. A miniszterelnök szerint az akkori kormány megvitatott egy olyan előterjesztést is, amely a migrációs paktum szabályainak átvételét tartalmazta. A Fidesz szerint a miniszterelnök egy olyan kormányhatározatot kér számon, amelynek egyetlen célja volt, hogy az országot a napi 1 millió eurós bírságtól meg tudják kímélni. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az uniós migrációs paktumot, jelentette ki a belügyminiszter. Posvai Gábor megerősítette, hogy a paktum elemei közül a kormány a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. A kvóta szerinti elosztást és a pénzügyi megváltást nem. Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik az országgyűlés. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges egyes törvények módosítását. Ezek egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatásköreit, rendelkeznek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Akár másfél hónapig is eltarthat a hormózi szoros akna mentesítése. Hajózási szakemberek szerint az átkelés továbbra is nagyon kockázatos az övezetben, mert nem tudni, Irán hány aknát telepített a világ olaj- és gázforgalmának jelentős részét bonyolító vízi útvonalra. Vasárnap létrejött a megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. A dokumentumot várhatóan pénteken Genfben írják alá. Az egyezmény hatályba lépésével véget érnek a támadások. Újra megnyitják a hormozi szorost, és megszűnik az iráni kikötők amerikai blokádja. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Olaszországban. A támadásban senki sem sérült meg. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg, 15 régió, valamint az Azov és a Fekete-tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Szicíliában ismét kitörni készül az Etna. Európa legmagasabb aktív vulkánja hamufelhőt lövel ki magából, több mint 3000 méter magasságban. Catania repülőterén közepes készenlét lépett életbe. Egyelőre nincsenek jelentős késések. Az Etnából tavaly év végén tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1400 méteres magasságig. Az időjárásról. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű. 8 óra múlt 4 perccel.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. június 16-a van, kedd, 8 perccel múlt, 8 óra. A mikrofonnál Hajdú Tibor. Remélem, hogy kellemesen telik a reggelük. Bízom benne, hogy velem tartanak a folytatásban is. Lehet, hogy a cukorbetegeknek egy idő után már nem kell szúrniuk magukat, egy különleges új terápia teremtett erre lehetőséget. Részletek nem sokára az egészségpercekben. Jelentkezik Sipos Gazda, a közmédia növényorvosa. 8:30 után várom a stúdióval. Addig olyan muzsikákat hallgatunk, mint a Rózsa, Rózsa, Sárga Rózsa 60. kis gyöngy előadásában, vagy a Hallód Rózsám Katika. Mikó István énekli majd ezt a csárdást. Reggeli világzenénket Méri Rebekának köszönhetjük. Az Ima című dalt játszom. Az örökzöldek között pedig Pór Pétertől hallhatjuk a Kócos Ördögök feldolgozását. Csináljuk a fesztiváltas feldolgozásról van szó. Elsőként Nóta, Csárdás, Édesanyám, Nem tudok eladudni. Újvári Marika énekel Nyári László és zenekar a kíséretével. Kérem, tartsanak velem továbbra is. Derűs napot, jó reggelt!

0: Egy perc múlva 8:45.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Ha a szervezet nem képes elegendő inzulint előállítani, akkor a hiányzó hormont injekció formájában kell pótolni, ami lehet, hogy egy idő után már okafogyottá válhat. A cukorbetegség, a diabétesz önmagában is egy krónikus, vagyis hosszú távon fennálló betegség, és ugye a lényege az, hogy a szervezet nem tudja megfelelően szabályozni a vércukorszintet, az inzulin pedig egy hormon, amelyet a hasnyálmirigy termel, és kulcsfontosságú a szerepe, ugyanis abban segít, hogy a vérben lévő cukor bejusson a sejtekbe, ahol a szervezet energiával alakítja, hogyha nincs elég inzulin, vagy a szervezet nem reagál rá megfelelően, akkor a vércukorszint tartósan magas marad. Képzeljék el, hogy készítettek egy olyan kenőcsöt, egészen pontosan egy gélt, amit a bőrre, vagy a bőrbe kenve tudják kiváltani az injekciót. Természetesen ez még kísérleti fázisban van a kistestű sertések esetében, mert az ő bőrszerkezetük hasonlít leginkább az emberéhez. Nagyon jó eredményeket értek el. Alacsonyabb dózis is elegendő volt a vércukorszint rendezéséhez, és nem jelentkezett még sem bőriritáció, sem gyulladás. Úgyhogy, ha minden igaz, bízhatunk abban, hogy 1-2 év és akár megjelenhet számunkra is elérhető formában ez a különleges gél. Azért ez jó hír. A Dankó Rádióban, a folytatásban Bokor János énekel Miskolci Balogh Zoltáné zenekara kíséretével, a nóta pedig a piros rózsák beszélgetnek.

Néri Rebeka felvidéki magyar népi énekes, aki jelenleg Budapesten él és alkot, hitvallása szerint a magyar népdalok mélységét, szakraditását, gyógyító hatását próbálja leginkább megragadni. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, jöjjön reggeli világzenénk az Ima című dal Néri Rebekától, este 9-től pedig még több világzene, Népek dalai című műsorunkban a Dankó Rádióban.

0: mas só do Dr. Megabotica. Aqui em cara, a telegatica, mas só do Dr. Megabotica.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó tisza partján, ott született el.

0: Delis napot, jó reggelt kívánok, ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója. Szeretettel köszöntöm a közmédia növényorvosát, Csipos gazdát a stúdióban. Szia!
1: Jó reggelt kívánok neked is, a kedves hallgatóknak. Hálával és köszönettel tartozom a Dankó Rádió kedves hallgatóinak, akik oly sok levéllel, érdeklődéssel, javaslattal, jó ötlettel keresnek meg bennünket, és töltik meg e-mail fiókunkat. Ebből szeretnék szemezgetni egy levelet, ki szeretném emelni és megköszönni Rózsának a levelét, melyben nagyon sok növényt mutat be és ajánl figyelmünkbe. Jó ötleteket, praktikákat is ajánl, és ebből egy nagyon érdekes növényre szeretném felhívni a figyelmet, és erről szeretnénk most beszélgetni, egy elfeledett gyógynövényről, az istenfáról. Beszélgessünk, gondolkodjunk közösen erről a csodálatos növényről.
0: Innen folytatjuk, most a Csináljuk a Fesztivál című tévéműsorban hallhattuk a Kócos Ördögök című dalt, Pór Péter előadásában ezt hallgatjuk meg.

0: Három perc múlva 3:49.
1: Rózsa favirít a kert közepén. Hallgassa Sipos gazda kertészeti tanácsait a Dankó rádióban, hogy minden évszakban egészséges legyen a kertje.
2: Nagy öröm számomra mindig, amikor a kedves hallgatóink egy-egy régi hagyományos növényünkre hívják fel a figyelmet, hiszen számos olyan érték lapul meg kertjeinkben, amelyet a modern világ kissé háttérbe szorított. Kedves Rózsa az istenfáról érdeklődött, amely valóban különleges növénye a magyar kerteknek. Az istenfa, vagy más néven abrotánum, vagy déli üröm, az őszi rózsafélék családjába tartozó évelő félcserje. A növénynek a géncentrum a földközi tenger térségére koncentrálódik, de évszázadok óta része a magyar falusi kerteknek, és a korostól kerteknek is. Picit visszagondolok szeretett nagyszüleim kertjére, bizony volt ilyen növény, de sajnos ma már nem található. Ez a növény akár 1-1,5 méter magasra is megnőhet, finoman szeldelt ilyen szürkészöld levelei pedig erőteljes, citromos, barzsamos illatot árasztanak, és ebben rejlik az istenfa jelentősége, a magas illóolaj tartalmában. Leveleiben és fiatal hajtásaiban olyan hatóanyagok találhatóak meg, mint a terpének, a flavonoidok, különféle ilyen keserű anyagok és antioxidáns vegyületek. Ezeknek köszönhetően a népi gyógyászatban régóta alkalmazták étvágyjavítóként, emésztéssegítőként, puffadás csökkentésére és ilyen általános immunerősítést is erősítettek vele tea formájában. A régi füves könyvekben is gyakran találkozhatunk vele. Egyes vidékeken úgy tartották, olvastam róla, hogy az istenfa ott nő, ahol szükség van rá. Innen eredhet a különleges neve is ennek a növénynek. Kertészeti szempontból, ha megvizsgáljuk ezt a növényt, figyelemre méltó. Kiváló szárazságtűrő képességgel rendelkezik, mélyre hatoló a gyökérzete, ezért a mai klímaváltozással terhelt időszakban is jól tolerálja és jól tud teljesíteni. Napos fekvést kedvel, a túlzott öntözést viszont nem igényli, és nagyon jó, hogy kifejezetten jól fejlődik a gyengébb termőképességű, lazább termőtalajokon is. Ha növényorvosként vizsgálom meg ezt a növényt, akkor tudni kell róla, hogy az erős aromás illata miatt több rovarfaj számára taszító hatású lehet. Régen gyakran ültették gyümölcsösök, veteményes kertek szélére, sőt szárított hajtásait a házakban, kamrákban is használtak rovarirtás céljából. Bár nem helyettesíti a korszerű növényvédelmet, a biológia szemléletű kertészkedésben ma is helye és tud lenni. Ha méhészként vizsgálom meg ezt a növényt, akkor tudni kell, hogy a méhészek számára is értékes növény, hiszen virágai számos beporzó rovart vonzanak, ezzel is hozzájárulhatunk a kert biodiverzitásának növeléséhez. Napjainkban egyre többet beszélünk a fenntartható kertészkedésről és a szárazságtűrő növényekről, a gyógynövények szerepéről, a biológiai sokféleségről és az istenfa ismét figyelmet kell, hogy jelentsen számunkra. Nem csodaszer, hanem egy olyan hagyományos növény, amely egyszerre hordoz egy kulturális, gyógyászati, kertészeti és természetvédelmi értéket. Ezért is szeretném külön megköszönni Rózsának, hogy levelével ráirányította a figyelmünket erre a különleges növényre. Őrizzük meg ezeket a régi növényi kincseinket, mert a jövő kertjeiben gyakran azok a fajok bizonyulnak legértékesebbnek, amelyek évszázadokon keresztül már bizonyítottak őseink kertjeiben. Jó kertészkedést kívánok!
0: Köszönjük szépen, csütörtökön, várunk ismét nagy szeretettel. A folytatásban az Elfújta a szél című musicalből hallhatnak részletet, Janza Kata énekel.

Delis napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 9 órakor következnek a hírek, addig Tordai Zoltán és zenekar a muzsikál. A következő zenei óra Csárdással indul, Náda házon tetején énekli Karcagi Nagy Zoltán, Sárközi Béla és zenekar a kíséretével. Ezzel várom Önöket nem sokára.

0: Műsorajánló.
1: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernok Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernok Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Beslin Bettina. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval. Az ország EU ügyekért felelős miniszterelnök helyettese kormányközi konferencián ült tárgyalóasztalhoz Luxemburgban az unió illetékeseivel, köztük Marta Kos bővítési biztossal. A találkozón megnyitották az első tárgyalási fejezetet, amely a többi között az alapvető jogokat, a jogállamiságot és a közigazgatási reformot tartalmazza. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszky jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkyjel csak Moszkvában, vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki sem sérült meg. Ugyancsak egy ukrán drón okozott kárt az orosz védelmi minisztériumban, vagy kárt. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg. 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, ez alapján nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor, de Magyar Péter is legfeljebb 8 évig töltheti be a posztot. A képviselők 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében, 6 tartózkodással fogadták el a javaslatot. A módosítással megteremtették a közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésének alaptörvényi lehetőségét. Nevetséges döntésnek nevezte Orbán Viktor, hogy a Tisza párt kezdeményezésére az országgyűlés úgy döntött, hogy Magyarországon 2 ciklusig, maximum 8 évig lehet valaki miniszterelnök. A korábbi kormányfő az Indexnek adott interjújában azt mondta, a döntés róla szól és ellene született. Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezik az országgyűlés. A parlament mai rendkívüli ülésén a képviselők megvitatják az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges egyes törvények módosítását. Ezek egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra és annak ellenőrzésére vonatkozó szabályokat, bővítik az integritás hatóság hatásköreit, rendelkeznek a közfeladatot ellátásra, közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről. A ház tárgyalja a pedagógusok teljesítményértékelésének felfüggesztéséről szóló javaslatot is. Magyar műfordító Rejman Judit kapja idén a Lavrin diplomát, közölte a Szlovén Irodalmi Fordítók Egyesülete. Az indoklás szerint Rejman Judit 4 évtizede meghatározó szerepet játszik a szlovén kultúra magyarországi közvetítésében, valamint irodalomszervezőként sokat tett azért is, hogy a magyar írók, költők rendszeresen szerepeljenek szlovéniai irodalmi rendezvényeken. A 2003-ban alapított díjat a jövő héten adják át Ljubljanában. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható ma, záporok, zivatarok is lehetnek, napközben 24-28 fok várható.
0: Derűs napot! A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral. Na,

Ez a Dankó Rádió, a Magyar Zene Rádiója, derűs napot kívánok. 2026. június 16-a van kedd, lassan 6 perccel múlt, 9 óra, Hajdú Tibor vagyok. Szeretettel köszöntöm Önöket, remélem kellemesen telt a reggelük. Bízom benne, hogy így, hogy a délelőttbe fordulunk, marad a jó hangulat, garancia erre a jó muzsika. Volt egyszer egy tévedés, énekli Tolnai András, nem sokára tulipános láda. Hallhatjuk ezt a csárdás Győri Szabó József előadásában. Az örökzöldek között az Illéstől a Fáj minden csók című dalt, a Vidéki Sanzont a Magna Cum Laude-tól is hallhatják. De Német Lehel felvétel is szól majd, a Két falevél és Dankó klubos átiratban hallhatnak örökzöldeket. Szám szerint 3-at, az óra vége felé. Elsőként jöjjön részlet a csárdás királynőből, Bóni dala, előadója Kádár Szabolcs János, Berki Péter és zenekara kísér. Tartsanak továbbra is velem, derűs napot!

Rápillantva a vonatinfó térképre, többségében zöld pöttyöket látok, derűs napot kívánok, a Dankor Rádiót hallgatják, egy-két sárga, ez ilyen 5-14 perc közötti késés jelent, és nagyon kevés narancsárga, az egyik a Göcse Intercity, egy másik vonat által okozott 15 perc késésben van. Az M0-ás déli szektorában az M1-es felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében történt egy baleset. Lezárták a középső sávot a 22-es kilométernél, több mint 2 kilométeres a torlódás arra felé. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-ás csomópontnál több autó karambolozott motorossal. Ja Istenem, a 13-as kilométernél forgalom korlátozásra kell számítani. Az 1-es főúton szintén személyautó és motoros ütközött Lébény közelében, a 145-ös kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat. Személyes élmény tegnap. Nekem is szerencsére csak a kerekével nekem jött egy autó, mert nem nézett a tükörbe. Álló kocsisorok között a motoros előre sorolhat a kressz szerint a lámpához. Tehát, ha valaki autóban próbál sávot váltani, még akkor is, hogyha áll a sor, nézzen arra kérem a tükrében, mert jöhet bizony ott. Nem csak egy, akár két motoros is, szabályosan. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra. Még fáj minden csók. Az Illés felvételét játszom a folytatásban a Dankó Rádióban.

Derűs napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatták, és lassan közeledünk 10 órához. Jelzem, ma is lesz aranylemezek, 2 órán keresztül az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei szólnak, Tölgyi Kriszta pedig beizzítja időgépét, és leparkol majd abban az esztendőben, amikor elkészült a 200 ezredik Ikarusz busz, a mozikban elkezdték vetíteni Bacsó Péter filmjét, a Terongyos életet, Udvaros Dorottyával a főszerepben. Ebben az évben egy irgalmatlan jégeső pusztított Münchenben és környékén, én rá egy évre jártam ott, egy körutazáson, és még akkor is szinte minden autó teteje tele volt ilyen jég által ütött horpadásokkal, egészen bizarr. Nos, erről az esztendőről ír disztópikus regényt Orwell is. Mindenki tudja, hogy 1984-ről van szó, a három dal pedig, amelyen megidézzük ezt az időt. A Fiam Komár László slágere, Tolnai Klárival az Összecsendül két pohár, Katona Klári nagy sikere pedig az Ólom Katona is hallható lesz az aranylemezekben. A folytatásban is örök zöldek, már is Németh Lehel és a két falevél.

leveszem az imádott napszemüvegem, és a szemedbe nézek. Tudod, ezzel az egésszel úgy vagyok, mint egy csodálatos nagy játékkal. Szerencsém van, mert oltárján szeretek játszani. Játszani mindenkinek kell. Mindegy, hogy szeret, vagy nem. Itt játszik az is, aki részt vesz.

Örök zöldek cigányzenekari kísérettel Dankó ritmusban a folytatásban. Derűs napot kívánok! Jöjjön hamarosan a Próbálj meglazítani Kocsis Tibor előadásában, ha majd a tavasz énekli Gergely Róbert, most pedig a szomorú vasárnap Budai Beatrix énekel Johan János és zenekara kíséretével.

és peregnek a sárgult levelek. Meghalt a földön az emberi szeretet.

0: 하니.
1: 여이시잖아. 내 소생아. Annak felejthetetlen pillanatok az életben, amelyeket még visszaállodni is gyönyörűség. Mert mindig ott bujkál az emberben valami furcsa kis remény, hogy hát egyszer mégis visszajön valaki. Megáll előttünk, gyönyörű tavaszi ruhában, ránk mosolyog, és a florentin kalapja, ahol azt suttogja, magával vacsorázom ma este a kaszinóban, és közben szól ez az édes.

Emlékszem, nemrég még együtt voltunk. A fák aranyleveleket terítettek a lábaink elé, és most nem tudom, hol vagy, merre jársz, van-e valaki veled, vagy egyedül vagy, mint én. És amikor hallom ezt a gyönyörű zenét, és tavasz van, még mindig várlak, várlak, mert ma is ugyanúgy, mint akkor, halálosan szeretlek.

Kálmán háza volt ma reggel a nap települése, ide is járt iskolába a legendás olimpiai bajnok birkózó Hódos Imre. Deris napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A folytatásban az ő sportolói életművét mutatja be Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában Becsei Hámikló színművész. 10 órakor hírek után aranylemezek, bár önöket Töldi Kriszta, a Déli Krónika után jó ebédhez szól a nóta, Budai Beatrix a műsorvezető, 2 órától Gál Zoltán. Szívküldi szívnek szívesen kívánság műsor a Dankó Rádióban. Gorzsás Gábor hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében, én pedig köszönöm a reggeli figyelmüket. Holnap reggel találkozunk ismét 6-kor, addig is derűs napot, Hajdú Tibort hallották.

0: megyéről Vármegyére. Hajdú Bihar.
1: Az 50. olimpiai bajnokunk. Hódos Imre sportolói életműve. A Hajdunánáson 1928-ban született, alacsony, de izmos fiú sportpályafutását tornászként kezdte Debrecenben. Utána focizott, majd rátalált a birkózásra. 57 kilóban, kötött fogású légsúlyban, sajátos stílusával hamar kiérdemelte a csita becenevet. Specialitása a csita féle váldobás volt. 3 olimpián versenyzett. Először 1952-ben Helsinkibe jutott ki. Akkor a tapasztalatszerzés volt a célja, de ha már ott volt, megszerezte Magyarország 50. olimpiai aranyérmét. Az első fordulóban rögtön az egyiptomi világbajnok Hassannal sorsolták össze. Matura Mihály, a legendás edző, nem akarta megijeszteni Hódost, ezért állítólag azt mondta neki, hogy az csak a világbajnok testvére. A magyar birkózó így nyugodtan győzött. Mint ahogy sorban finn, norvég és libanoni ellenfele ellen is. Az akkori szabályok szerint Hódosnak az utolsó fordulóban elég volt egy sima vereség is a szovjet Terjan ellen. Így semmit sem kockáztatva meg is szerezte az olimpiai bajnoki címet. 1960-ban vonult vissza. Később edző és nemzetközi versenybíró lett. 1989-es halála után a debreceni sportcsarnok felvette a nevét. Szülővárosában, Hajdunánáson utcát, sportegyesületet, sport- és rendezvénycsarnokot neveztek el róla. Felavatták a szobrát, és márványtábla is emlékezteti a város lakóit Hódos Imre, olimpiai bajnok birkózóra.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket. Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
4: Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
4: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
4: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rá?
4: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
4: Emlékezetes találkozások.
9: Na, elmondom, mik a legendák.
10: Mondjad.
4: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak önre vár. A nyár minden színét. A nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
11: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Beslin Bettina. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártírtársait. Magyar Péter miniszterelnök, Fosthofer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett ma az országgyűlés is. Fosthofer Ágnes arról beszélt, június 16-a a magyar történelem egyik legmegrendítőbb és egyben legfelemelőbb napja. A házelnök hangsúlyozta, ezen a napon hajtunk fejet Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai előtt, akik életüket áldozták a szabadságért, a nemzeti függetlenségért és az emberi méltóságért. A magyar nemzet végül oda jutott, ahová az 1956-osok el akarták juttatni. Erről beszélt a miniszterelnök Nagy Imre 1989-es újratemetésének megemlékezésén az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, azt kívánja, hogy a sűrű, nehéz 20. századi történelmet el tudjuk mesélni értően és érzően az utánunk jövő generációknak, hogy tudják, kik voltak azok az emberek, akiknek hazánkat és szabadságunkat köszönjük. köszönhetjük. Hangsúlyozta, Nagy Imre a hazát választotta a párt helyett. Rektorokkal egyeztetett a felsőoktatás alapítványi rendszerének átalakításáról az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit Facebook oldalán azt írta, elkezdték a párbeszédet a közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének kivezetéséről és az egyetemi autonómia helyreállításáról. A tárcavezető hozzátette, a tervezett változásoknak köszönhetően a magyar hallgatók, oktatók és kutatók újra részt vehetnek majd az Erasmus és a Horizon programokban. Egy ukrán drón lezuhanó roncsai okoztak tüzet egy olajbázison Dél-Oroszországban. A támadásban senki sem sérült meg. Ugyancsak egy ukrán drón okozott kárt a moszkvai olajfeldolgozó üzemben. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán több mint 170 ukrán drónt semmisített meg, 15 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában korlátozták a repülőterek forgalmát. Kiemelték az elsüllyedt vitorlásból a horvátországi hajóbaleset negyedik áldozatát. A búvárok 50 méteres mélységből hozták a felszínre. A szerencsétlenség vasárnap történt Split közelében. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utas szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott, 4-en élték túl a balesetet. A szerencsétlenség körülményeit még vizsgálják. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heimpál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentest lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható ma, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve, estétől nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél helyenként megélénkülhet. Napközben 24-28, késő este 14-20 fok valószínű.
2: Aranylemezek.
10: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Ma a zene és a képzeletbeli időgépünk segítségével elugrunk Párizsba és a Balatonhoz, de Budán hagyjuk a szívünket. Felülünk a fekete vonatra, benézünk egy házi bulira, meglátogatjuk a régi csibészeket, és közben már 100 éve szól a rádió. A Gemini Csavargó ének című dalával kezdünk, és lassan bandukolva folytatjuk utunkat Sárosi Katalinnal. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Aranylemezek.

Ahogy a műsor elején ígértem, most elugrunk Párizsba, mégpedig Erdődi Kálmán és a Rendezvú zenekar felvételével, de a szívünket itthon hagyjuk. Ezem a Mihály és Szilágyi László operettjét, az 1930-ban bemutatott Alvinci huszárokat talán már elfelejtettük, de örökzöldé vált belőle az Ott maradt Budán a szívem című dal, amit egy muzeális értékű felújított gramofon felvételről hallgatunk meg az aranylemezekben, Nyárai Károly előadásában Rudi József és zenekara kíséretével. Előttük viszont még Gábor Espál és Szenes Iván szerzeménye, az Ez az utolsó tánc hangzik el, melyet Derhusa John énekel.

0: Aranylemezek. Egy újabb örökzölddel, most a 60-as évekből.
1: A színhely Párizs, diszkrét kis lakás, fél homály és széles kerevet. Nyári délután nincs otthon a férj, cincognak a pajkos egerek. Az egyik egér a szőke Szüzan, ő a csalfa hűtlen feleség, a másik Jean úr.

0: nincs szükség ennyi szóra, ez egy kimondott pásztor óra. Az ifjú lángol, az asszony szintén, de hát mégse teljes az öröm. Titkon mindkettő csak arra gondol, mi lesz, ha a férj most hazajön. A lépcsőházból minden kicsi reszre megremeg a hűtlen feleség. Jaj, sietni kell a randevúval, hisz minden perc most tiszta nyereség. Így zajlik tehát csókról csókra az izgalmas szép pásztor óra. És épp a legszebb, legforróbb csóknál egyszer csak jön, cseng a telefon. Szüzan ilyetten fogja a kagylót, a férj van a túlsó vonalon. Halló, te vagy az? Parancsolj, drágám! A diskurzus csak néhány percig tart, utána zsanúr remegve kérdi. No hát, mi van, a férjed mit akar? Hogy nem jön haza este nyolcig, mert éppen veled dominózik.
1: A Dankó Rádióban most archív felvétel következik.

0: mudan a szívem, ott maradt a boldogság.
1: A 80-as évek francia sikerfilmje a Házi buli második részének slágere volt a Your Eyes, amit most Soltész Rezső előadásában elevenítünk fel magyarul az aranylemezekbe.

A színházi évad leges legvégén járunk, de a nyári szünet előtt még be tudunk ugrani az aranylemezek képzeletbeli időgépével a József Attila Színházba, a Kaviár című előadásra, amelyben a fiatal szerelmes párt Maros Gábor és Szerencsi Éva alakította. Ők énekelték Fényes Szabolcs és Szenes Iván Méri, szépséges Méri című szerzeményét.

Kedvencede még a piros tulipán, megismere még a füredi cigány. Egy híres, fergeteges szerelem emléke is megkopik idővel, ha hagyjuk. Havasi Viktor és ifjabb Kalmár Tibor Szereted-e még című dalának főszereplője nem akar felejteni. A kérdéseket Szécsi Pál teszi fel dalban, és hogy mi is emlékezzünk, utána beugrunk a régi csibészekhez is az Omegával.

Tessék választani rádiós dalversenyt 1961-ben rendezték meg először, és a zsűri rögtön két szerzeménynek ítélt első helyezést. Az egyik a Lehet, hogy szép nem vagyok című dal volt Németh Lehel előadásában. A másik pedig Havasi Viktor szerzeménye a Micsoda nagyszerű dolog, amit Kós János és a Magyar Rádió tánczenekara előadásában már hallhatnak is az aranylemezen.

0: Ezek az örökzöldek otthona a Dankó Rádióban. Hétköznap 10-től délig aranylemezek.
1: Egy rendes ember este otthon ül, vagy rádiózik rendületlenül, vagy asszonyának udvarolva dalolgat, amíg szíve elolvad. A múltja és a lelke hófehér, a legszolidabb házi koszorú.

Az aranylemezek első részét Kovács Erzsi slágere, a Tűzpiros virág feldolgozásával zárjuk a kiváló klarinétművész Terék József előadásában, Tarnai Kis László zongora kíséretével. Ez a produkció szinte napra pontosan 5 éve, 2021. júniusában élőadásunkban hangzott el. A 11 órai hírek és az időjárás jelentés után pedig belevágunk a folytatásba, és egy örökzöldé vált filmzenével indítjuk a mai összeállításunk második részét itt.

0: ajánló.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártírtársait. Magyar Péter miniszterelnök, Forsthofer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének napjára emlékezett ma az országgyűlés is. Magyar Péter miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag felosztani az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, mert azok a napok az egész nemzet napjai voltak. Nagy Imre egykori miniszterelnök sorsát felidézve Magyar Péter úgy fogalmazott, a hazát választotta a párt helyett. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanévrendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvívője a Kossuth Rádióban azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetencia mérés. A pedagógus bérekkel kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet, miszerint a január 10%-os emelést további 0,4%-kal egészítenék ki visszamenőlegesen. Összhangban van ugyanaz uniós elvárásokkal, de növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést oktatás segítők között. Az orosz hadsereg 2 ballisztikus rakétával és több mint 130 drónnal támadt ukrajnai célpontokat mára viradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de többen megsebesültek, infrastruktúrális létesítmények, lakóházak és gépjárművek rongálódtak meg. Herszon megyében autóbusztér találat, egy utas meghalt, egy másik utas és a buszvezető megsebesült. Az ukrán drónok oroszországi célpontokat vettek célba. Kigyulladt a Gazprom Neft moszkvai olajfeldolgozó üzeme. Az orosz légierő összesen 60 Moszkva felé tartó drón semlegesített. Az ukrán elnök a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. Volodymyr Zelenszkij jó lehetőségnek tartotta a helyszínt, mert a világ 7 legfejlettebb ipari országának megbeszélésén ott van az amerikai és a francia elnök is. Az orosz elnök korábban már jelezte, hogy Zelenszkijjel csak Moszkvában vagy a konfliktus végső rendezése esetén kész találkozni. Betelt a lista, így lezárult a nevezés a július 18-ai Balatonátúszásra. Az 5,2 kilométeres távon 10.500-an indulnak, emellett lesz egy 2,6 kilométeres féltáv is. Amennyiben az időjárás miatt el kell halasztani a programot, akkor a későbbi időpontra ismét megnyitják a nevezést a szervezők. Egy hetes országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség, szinte mindenhol lehet számítani szondáztató egyenruhásokra. Az európai kezdeményezésű Road Pole akcióban az alkohol, valamint a drog befolyás alatt álló sofőröket szűrik. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint az ezekből következő közúti balesetek megelőzése. Fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható, majd estétől nyugat felől beborul az ég. Napközben csak elvétve estétől nagyobb eséllyel lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 24-28 fok lesz.
0: Aranylemezek.
6: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Az egyik legvalószínűtlenebb magyar slágerrel megyünk tovább, hiszen Döme Zsolt és Verebes István egy kosztümös filmhez, Mészáros Márta Örökség című alkotásához írta a Sohasem Mond című dalt Hernádi Judit színművésznőnek. A 30-as évek hangulatát idéző tangó azonban a szerzők legnagyobb meglepetésére az 1982-es slágerlistára került a pop és rock dalok közé.
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Aranylemezek.

Ha még emlékeznek rá, a mai adás elején 10 óra után azt ígértem, hogy elugrunk a Balatonhoz is az aranylemezek képzeletbeli időgépével. Nos, irány 1976, amikor a Tessék választani rádiós dalversenyen először hangzott el közönség előtt a Nekem a tenger a Balaton című dal. Az Apostol örökzöldje előtt azonban még meghallgatjuk a Beszeme Múcsú című világsláger magyar változatát is. A Szeretlek én című dalt ezúttal Vámosi János énekli a magyar hanglemezgyártó vállalat Volostán zenekara kíséretével.

Kimondani is hihetetlen, de Korda György az első nagy slágerét még 1959-ben, vagyis 67 éve énekelte. Ez nem volt más, mint Nádas Gábor és Fülöp Kálmán dala, a Szeretni kell. És ha már az idő szóba került, tavaly december 1-én lett kereken 100 éves a magyar nyelvű rádiózás, de már az 1925 előtti kísérleti adások is sok izgalmat hordoztak. Sztevanovics Dusán alaposan utánaolvasott a rádiótörténelemnek, és megírta a Szól a Rádió című dal szövegét. Presser Gábor megzenésítette, az LGT előadásában pedig Korda György felvétele.

Az idősebb korosztály hajlamos azt hinni, hogy a fiatalok már nem ismerik a régi slágereket. Saját tapasztalatom szerint ez nem teljesen így van. Én például nagy ritkán elvetődök egy-egy karaoke és szórakozó helyre, ahol ugye zenei alapra bárki választhat magának egy slágert és elénekelheti. És bizony a fiatalok gyakran választanak dalokat a beat korszakból vagy a 70-es, 80-as évekből is. Gyakran előkerül például Sök Ottó és S. Nagy István örökzöldje, a Nem vagyok én apáca, amit 1969-ben énekelte Zalatnai Sarolta a Metro együttes kíséretével. És higgyék el, hogy a mai fiatalok közül is sokan kívülről fújják.

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most 1984-et vesszük célba, és három akkor készült felvételt hallgatunk meg. Az első kettő azonban csalóka, hiszen maguk az örökzöldek jóval régebben születtek. Komár László egy Elvis Presley slágert, a My Boy-t dolgozta fel Fiam címmel. Tolnai Klári pedig a Csendes Otthon című 1958-ban bemutatott film zenéjét, Fényes Szabolcs és Brand István Összecsendül két pohár című szerzeményét énekelte el a Magyar Rádió Esztrád zenekara és a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat Kamara zenekara kíséretével. Az 1984-es válogatásunk végén viszont egy tényleg akkor született dal hangzik el, mégpedig Presser Gábor és Stevanovics Dusán szerzeménye az Ólom katona, amit Katona Klári énekelt Gyöngyökkel a hajában.

0: 2013 éve. A Magyar Zene Rádiója.
1: Csendes kis eszpresszó Óbudán, kékernyős lámpa a zongorán. A zenész oly kedvesen énekel, s egy asztalnál csak ketten férnek el. Az egyik kis asztalnál szőke lány, szerelmes ifjú az oldalán. A fiú szól, szeretlek édesem, a lány pedig mosolyog édesem. A szemük csak kacagva összenéz, s köröttük minden a ködbe víz. Csupán a lány mondja súgva még, a szívem örökre csak tiéd. Összecsendül két pohár, vágyakozom.

0: Estére ültek ott, jó látni, mennyire boldogok. És ahogy a fiú a lányra néz, az többet mond, mintha a szó becéz. De egy nap a szőke lány mégse jött, soha se fogja már látni őt, hogy örökre mondta, és csak tiéd, s ő elhitte néki e szép mesét. Bármit mond száz női vallomás, addig tart minden, míg nem jön más, s itt ezt ma nem sejti senki még. Bolondok dudolnak halk zenét. Összecsendül két pohár, vágyakozva ég a száj, s álmodozva szembenézve, kéz a kézre rátalál, s elhiszik a nők szavát, férfi egy se tudja hát, hogy szerelemben és a nőben hinni balgaság. Aztán a fiú is elmaradt, s talán egy fél év is elszaladt, míg egyszer egy nyár este újra jött, s a zenész oly aggódva nézte őt, hogy vajon a régi sebb fáj-e még, s ekkor egy fekete lány belép. Lám, ott ül már a fiú oldalán, a fiú már boldog, és oly vidám. Suttogja, szerelmem érted ég, s felel a lány, szívem csak tiéd. Szemük most kacagva összenéz, és kételj, csalódás, ködbe vész. És összecsendül két pohár, vágyakozva ég a száj, s álmodozva szembenézve, kéz a kézre rátalál. Mennyi szépet vall a kéz, szépet hinni nem nehéz. A szerelemben hinni jó, hát hinni kell, és kész.
1: Aranylemezek, egy újabb örökzölddel, most a 80-as évekből.

Az aranylemezekben most átadjuk magunkat a lírai rockzenének, hiszen jön az Edda és az utolsó érintés, illetve a csöndéve Balázs Fecu és a korál előadásában a Stúdió 11 közreműködésével.

0: Rádió. Gyöngyösön FM 99,8. A Magyar Zene Rádiója.
1: Egy kis csók, nem nagy kérés, ezt te is jól tudod.

Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai aranylemezek. A déli harang szóig B.Fehér Jenő szerzeménye, a Szép asszonynak kurizálok instrumentális feldolgozását hallhatják. De nyugodtan együtt is énekelhetik a szöveget, hiszen úgyis sokan tudják, Szirmai Tamás zongoraművész játékával. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm a figyelmüket. A déli krónika után kezdődik a mai Jó ebédhez szóló nóta Budai Beatrix vezetésével, 2-től 5-ig pedig Gál Zoltán és Nemes Niki teljesíti a zenei kéréseket Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkban. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és az aranylemezeket holnap is 10-től délig pörgetem. Számítok Önökre, addig is további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Klasszikus Rádió. Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Dél.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! Ma van Nagy Imre és Mártír társai újra temetésének évfordulója. Az országgyűlésben is megemlékeztek az 1956-os hősökről. A Krónika mikrofonjánál Ceglédi Edit és Bőti Attila. További főbb híreink először röviden.
2: Megszavazta a parlament, hogy 8 évben korlátozzák a kormányfői mandátumot. A képviselők ma folytatják a médiatörvény módosításáról szóló vitát.
1: Átvilágítják az országos mentőszolgálat működését, hatékonyabbá és átláthatóbbá szeretnék tenni, jelentette ki a szervezet megbízott főigazgatója a közmédiában.
2: Irán akár 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet, ha tartja magát az Egyesült Államokkal kötött béke megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök.
1: Az időjárásról.
2: Napos felhős idő lesz ma, estétől viszont egyre több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártír társait.
2: Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait.
1: Az országgyűlésben is megemlékeztek Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újra temetéséről. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásában azt mondta, hőseink tetteit, emlékét a diktatúra évtizedei alatt sem tudták eltörölni. Kovács Márton összeállítása.
3: Hőseink bonyolult hősök, de a döntéseik egyszerűek voltak. A hazát választották a párt helyett, az önfeláldozást, a megalkuvás helyett. Életüket adták a mi közös boldogságunkért, ennek a csodálatos országnak, Magyarországnak, a szuverén, szabad Magyarországnak a jövőjért.
4: Az 1956-os és az 1989-es magyarok is nemet mondtak az előző évekre, évtizedekre. Bátor és naív ígéretet tettek arra, hogy minden más lesz. Nem az ő hibájuk, hogy ez nem, vagy csak részben valósulhatott meg. Az 1956-os forradalom elbukott, az 1989-es rendszerváltás részben kudarcba fulladt, mondta a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hozzátette, nem egy emléknap dolga, hogy megértsük, miért történt mindez. Azt azonban meg kell értenünk, hogy mit tanulhatunk az akkori fiataloktól. A kormányfő az 56-os forradalom történelmi tanulságai közül azt emelte ki, hogy Nagy Imre miniszterelnök a párt helyett a hazát és a szabadságvágyó fiatalokat választotta.
3: Jövendőlésében igaza volt. Kádárék hazahozták, társaival bíróság elé állították és halálra ítélték. Bár a kivégzése előestéjén feleségének írt levele, soha nem került elő, de egy hónappal korábban ezt írta neki. Ha elpusztulok is, a nép majd győz. Ez ápolt bennünket, az ő ügyéért estem el. Nagy Imre kegyelmet nem kért. 68 évvel ezelőtt, 1958. június 16-án hajnalban a budapesti Kisfogház udvarán kivégezték őt, Maléter Pált és Gimes Miklóst.
4: Losonczi Géza korábban a börtönben vesztette életét, Szilágyi Józsefet pedig felakasztották. Emlékeztetett Magyar Péter, aki azt is felidézte, hogy a holtesteket 1961-ben vitték az új köztemetőbe, ahol kátránypapírba csomagolva, arccal lefelé, összedrótozott kézzel és lábbal, jelöletlen sírokba, hamis nevek alatt temették el őket.
3: Megölni őket kevés volt, ki kellett, ki akarták törölni őket a történelemből. Hogy ez nem sikerült, azért egy nemzet lehet hálás az özvegyeknek, családtagoknak, akik soha egy percig sem adták fel a reményt, hogyha igazságot talán nem is, de megnyugvást egy nap találhatnak a hőseik. Az 1989-es újratemetésig kellett küzdeniük és várniuk, és 1989. június 16-a egy nemzet katarzisa volt.
4: Magyar Péter hangsúlyozta, azt kívánja, hogy ezt a sűrű és nehéz 20. századi történelmet értően és érzően tudjuk elmesélni a következő generációnak, hogy ők is megismerjék, kik voltak azok, akiknek a szabadságunkat köszönhetjük.
1: A parlamenti frakciók is reagáltak a kormányfő napi rendelőtti beszédére. A felszólalók fontosnak nevezték a megemlékezést, és méltatták az 56-os hősöket. Harcsás Gergely beszámolója.
5: A Mi Hazánk frakció vezető helyettese az MSZP és a Fidesz kormány közös szégyenének nevezte, hogy az elmúlt három évtizedben nem tárták fel az állambiztonsági múltat. Novák előtt kifogásolta, hogy elmaradt a pártállami vezetők elszámoltatása, és az egykori vezetőknek folyósított kommunista luxus nyugdíjak megvonását is követelte.
6: Hazánkban még a kommunista kitüntetések után járó nyugdíjpótlékok megvonása is várat magára, egyúttal a politikai foglyok nyugdíjának méltó rendezése, no meg a szabadság. Téri szovjet megszállási emlékmű eltávolítása a csak elvileg tiltott önkényurami jelképeivel együtt.
5: 1956 hősei a legnagyobb árat fizették azért, hogy kiálltak az ország függetlenségéért, emlékeztetett Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője.
7: Az 56-os forradalomnak a lendülete, az energiája mutatja azt, hogy lehetett a 20. században Magyarországon német megszállás, szovjet megszállás, de a magyar embereket egyik sem tudta megtörni.
5: A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője szerint soha nem lehetett vitatni az 56-os forradalom vérbetiprását követően, hogy Magyarország szabadságot és demokráciát akar. Gulyás Gergely azt mondta, Nagy Imre mellett főhajtást érdemel mindenki, aki fegyvert fogott.
8: Mindaz, amivel 1956 hozzájárult a rendszerválasztáshoz, 1989-es újratemetés szimbolikusan is egyértelművé tette, hogy ez az ország a kommunista diktatúrát akarja eltemetni, és méltóképpen akar emléket állítani azoknak a hősöknek, akik a legnehezebb időkben is életük feláldozásával, kockáztatásával a szabadság mellett álltak.
5: Bújdosó Andrea, a Tisza frakció vezetője, példaképnek nevezte az 56-os hősöket.
9: Áldozatot vállaltak a szabadságért, a hazáért, másokért, a magyar emberekért. Legyen példamutató a kiállásuk nekünk és a következő generációknak is.
5: Magyar Péter miniszterelnök viszonválaszában megerősítette, hogy a kormány október 23-áig nyilvánosságra hozza az ügynökaktákat. Mint mondta, az ehhez szükséges jogszabályt hamarosan beterjesztik.
10: Én azt gondolom, hogy ezzel tartozunk az áldozatoknak, de talán az elkövetőknek is, szüleink, nagyszüleink, dédszüleink emlékének és áldozatának, és tartozunk ezzel a gyerekeinknek és az unokáinknak is, hogy végre lehessen tisztán beszélni, és valóban nem zsarolni embereket.
5: A kormányfő egyúttal együttműködést kért a parlamenti pártoktól az egykori pártállami vezetők kiutatásának és az 56-os hősök nyugdíjának rendezése ügyében.
1: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, így a jövőben egy miniszterelnök csak 8 évig kormányozhatja az országot. Orbán Viktor viccesnek nevezte a módosítást, szerinte a döntés ellene született. Magyar Péter ugyanakkor jelezte, hogy a korlátozás mindenkire, így rá is vonatkozik majd a jövőben. Jakab Szintia összefoglalója.
11: Az országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 50 ellenében, 6 tartózkodással elfogadta.
12: Több mint kétharmados támogatással fogadta el az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását. Az előterjesztése 8 évben korlátozza a miniszterelnöki tisztség betöltésének idejét. A rendelkezést visszamenőleg az 1990 óta betöltött miniszterelnöki megbízatások figyelembevételével kell alkalmazni. A Fidesz ezért Lex Orbánnak nevezi a módosítást.
13: Bocsánat, egy hónapja van a kormányon. Ne álmodozzanak 8 évre, ez tévedés.
12: A korábbi kormányfő szerint a módosítás egyértelműen róla szól. Orbán Viktor az Indexnek arról beszélt, nevetségesnek találja, hogy Magyarországon bárkit eltiltanak a néptől.
13: Azért tartom viccesnek, mert ezek nem működnek. Tehát a végén úgyis a nép dönt. Most a pozíció mindegy. Tehát ha azt akarjuk, hogy valakit a nép ne válasszon meg, azt egy módon lehet elérni, meg kell győzni a népet, hogy ne válassza meg. Ezt sikeresen tették egyébként éppen a legutóbbi választáson. Tehát politikai természetű vitákat jogi szabályokkal nem lehet bekorlátozni.
12: A Tisza kormány szerint azonban a korlátozás a demokratikus váltógazdaság garanciája lenne. Az egyik előterjesztő, Mellétei Barna Márton a vitában azt mondta, biztosítani kell, hogy a hatalom ne maradhasson egy ember kezében.
14: A választók azzal bíztak meg minket, hogy bontsuk le az önkény rendszerét.
15: Ez az elfogadott szabály, ez alapvetően a választóknak az akaratát fogja korlátozni a jövőben.
12: Hak Péter szerint a módosítás azért vitatható, mert egyszerre veti fel a visszaható hatály és a személyre szabottság kérdését. A jogtudós arról beszélt, a magyar parlamentáris rendszerben nem összevethető az amerikai elnöki modell ellel a miniszterelnöki mandátum korlátozása.
15: Politikai válságokat hozhat létre, mert hogyha valakinek, tehát nem 4-4 évre választják meg, hanem 2 évre kormányváltás történik, és maradnak neki 1-2 évei, és az a mandátum közepén lejár az a 8 év, amíg ő miniszterelnök lehet, akkor a mandátum közepén adott esetben úgy kellene kormányt váltani, hogy valójában politikai, aktuális politikai ok nincsen rá.
10: Maximum én magam is 2 ciklusig lehetnék.
12: Magyar Péter korábban azt mondta, hogy a korlátozás rá is vonatkozik majd.
1: Már tegnap este vitáztak a képviselők a médiatörvény benyújtott módosításáról a parlamentben. A terület megbízott kormánybiztosa Grósz Judit egy internetes portálnak úgy fogalmazott, hogy a médiatörvény hatályba lépése után leállítják a propaganda hírszolgáltatást, intézményi auditot indítanak és új hírszolgáltatási alapelveket léptetnek életbe. Ha elfogadják a javaslatot, az MTVA és a Duna Média szolgáltató helyett Magyar Rádió és Televízió jön létre, az MTI hírügynökség pedig külön működik majd. Páfai Csikó összeállítása.
16: Most pedig áttérünk az általános vitára.
17: Hétfőn este már sürgősségi eljárás keretében vitáztak a képviselők a módosításról. Az új szabályozás szerint az MTVA beolvadna a Duna Média szolgáltatóba. Jogutódként így létrejönne a Magyar Rádió és Televízió. Emellett újra önálló intézményként működne tovább a Magyar Távirati Iroda. A javaslat létrehozná a független közmédia testületet is, ami a tulajdonosi jogokat gyakorolná. Új közszolgálati kartát és közszolgálati tanácsot is létrehoznának, valamint külön sajtóalapot is, a független médiatartalom szolgáltatók, a közösségi média szolgáltatók, a közszolgálati műsorszámok és a sajtótermékek támogatására. A tervezet átalakítaná a médiatanács működését is, új 5-tagú tanácsot választanának, aminek az elnöke egyben az NMHH elnöke is lenne. A jelenlegi tagok mandátuma a törvény kihirdetésekor megszűnne.
18: A valódi és független közmédia mindannyiunk közös ügye.
17: A törvénymódosítás célja független és a magyar embereket szolgáló közmédia megteremtése. Erről a Tiszás beterjesztő beszélt. Hantosi István szerint a szabad nyilvánosság és a sokszínű tájékoztatás a demokratikus jogállam egyik alapja.
18: Fékek, ellensúlyok, olyan szabályok és intézmények szükségesek, amelyek a hatalom gyakorlását ellenőrizhetővé és számon kérhetővé teszik. Ilyen ellensúly maga a szabad és sokszínű média is. A közpénzből fenntartott közszolgálati média pedig különösen nagy felelősséget visel a közvélemény alakításában és az állampolgári döntéshozatalban.
17: A kormányzat feladatának tartja, hogy a magyar nép felszabaduljon, fogalmazott a vitában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán szerint le kell vetkőzni a politikai szervilitást, és vissza kell adni a közmédiát az embereknek.
19: Jól működő közmédia nélkül mérgező a közbeszéd. Ha a közmédia nem szabad, végső soron a magyar emberek gondolkodása, maga a nép sem lehet szabad. Egy korrekt közmédia mindannyiunk közös ügye és érdeke.
17: A törvénymódosítás után 3 azonnali lépés indul. A propaganda hírszolgáltatás leállítása, intézményi audit és az új hírszolgáltatási alapelvek életbe léptetése. Erről beszélt Grósz Judit miniszteri biztos a Kreatív Online-nak. Az RTL korábbi vezérigazgató helyettese úgy fogalmazott, aki aktívan részt vett a szakmai vagy pénzügyi visszaélésekben, annak szembe kell néznie a következményekkel, ez pedig, ahogy fogalmazott, nem létszámleépítés kérdése. Grósz Judit azt is mondta, hogy folyamatban van a közmédiával kapcsolatos társadalmi egyeztetés kidolgozása. A közmédia reform egyik kiinduló pontja pedig az is, hogy mérjék a közpénz felhasználás hatékonyságát.
1: A mennyiség helyett a minőségre helyezi a hangsúlyt az egészségügyben a Tisza kormány. Erről az egészségügyi miniszter beszélt Luxemburgban az uniós tárca vezetők ülése előtt.
2: Hegedűs Zsolt mérföldkőnek nevezte, hogy 16 év után Magyarország újra miniszteri szinten képviselteti magát az uniós egyeztetésen. Hegedűs Zsolt kiemelte, az átláthatóság és a szakmaiság fogja jellemezni az egészségügyi rendszert.
20: Nagyon fontos számunkra, hogy új egészségügyi rendszert építsünk Magyarországon. Az új rendszert 3 dolog jellemzi majd. Becsületesség, átláthatóság és szakmai hozzáértés. Olyan rendszert szeretnénk, ahol a mennyiség helyett a minőségre kerül a hangsúly. Kiemelt figyelmet fordítunk a mérhetőségre, a számokat pedig nyilvánosságra hozzuk.
1: átvilágítják az országos mentőszolgálat működését, jelentette ki a szervezet megbízott igazgatója a közmédiában. Konstantinovics Miklós úgy fogalmazott, ezt követően lehet elindulni a fejlődés útján, illetve folytatni a megkezdett fejlesztéseket. Céljának a szakmai folytonosságot és a hatékonyabb működési modell kialakítását nevezte. Falucska Évett összeállítása.
0: Ami a következő lépések, és mondjuk így a továbbfejlesztés iránya, az a minőségbiztosítás és a transzparencia, ami felé szeretnénk hajózni továbbiakban.
21: A folytonosság megtartása és a hatékonyság növelése a célja az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatójának. Konstantinovics Miklós a közmédiában hangsúlyozta, továbbra is épít a csaknem 130 éves szervezet hagyományaira. Folytatódnak a megkezdett digitalizációs fejlesztések, és megújul a minőségbiztosítás. Az új vezető arról is beszélt, hogy már felvette a kapcsolatot a szakszervezetekkel, és meghallgatja kollégái véleményét is. A legfontosabb feladatnak a mentőszolgálat alapos átvilágítását nevezte.
0: Egy keresztmetszeti képnek a pontos megszerzése az elsődleges cél, hogy az átadás átvétel megtörténjen, és a szervezet transzparens átvilágítása is megtörténjen. Ezt követően lehet elindulni a fejlődés további útján, vagy folytatni a fejlődést. Ehhez szükségesek indikátorszámok és indikátorkörnyezetnek a megteremtése, amivel tudjuk a mentőszolgálat saját minőségbiztosítását megteremteni, és saját magunkat viszonyítani.
21: Az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója a napokban új szóvivőt is kinevezett. Györfi Pál helyére 22 év után Szűcs Brigitta került. Az új szóvivő a közmédiában arról beszélt, a kivonulások során szerzett tapasztalatait szeretné beépíteni a hiteles tájékoztatásba, kommunikációba.
22: A hitelesség lesz az, amit azt gondolom, hogy ebben a helyzetben fogok tudni alkalmazni. Azt gondolom, hogy kapcsolatot tudok létrehozni a kivonuló állomány a szakma és az állampolgárok között, mert a mentés nem ott kezdődik, hogy csörög a telefon a 112-nél, vagy elindul egy mentőautó, hanem sokkal hamarabb, már a felismerésnél.
21: Szűcs Brigitta az újonnan kapott szóvivői feladatok mellett mentőtisztként továbbra is aktívan folytatja a mindennapi betegellátást, és a diszpécser szolgálaton is fogadja a segélyhívásokat.
1: A drog probléma nem csak rendészeti vagy közegészségügyi kérdés, hívta fel a figyelmet a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója. Téglási Kristóf a Kossuth Rádióban azt mondta, a kábítószerfogyasztásnak mindezek mellett gazdasági, lelki és mentálhigiénés vetületei is vannak. A terület kezelése az egész társadalmat érinti.
2: A szakember hangsúlyozta, nagyon fontos a megelőzés, a függőknél pedig a teljes felépülést, azaz a társadalmi integrációt támogató kezelés. Hozzátette, az addiktológiai szakma keresi a kapcsolatot az új kormánnyal, egyelőre nem tudni, hogyan kívánja kezelni a droghelyzetet az új vezetés.
23: Ez nem az a kérdés, hogy zéró tolerancia vagy prevenció, ennek egymás mellett kell működnie. A prevenció igenis megerősítésre szorul, ezt egy évvel ezelőtt is elmondtam, meg másfél évvel ezelőtt is elmondtam, hogy a prevenciót nagyon meg kell erősíteni, a rehabilitációs intézeteket segíteni kell, és mellette fenn kell tartani a zéró toleranciát, hogy ezt az új kormány meghallja-e ezt a hangot, meghallja-e azokat a figyelmeztetéseket, amit akár az EU, akár Magyarországon például mi felteszünk nekik, vagy most 180 fokos fordulattal csak a drogliberalizációt nem elvető hangokra fog hallgatni, ez egy nagy kérdés.
1: A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanévrendjében foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője a Kossuth Rádióban azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés, mivel álláspontjuk szerint az eddigi rendszer szakmailag nem volt kellően megalapozott, a felmérések pedig indokolatlan terhet róttak a diákokra és a tanárokra.
2: A pedagógus bérekkel kapcsolatban az ügyvivő hangsúlyozta, a kormány által társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet, amely szerint a januári 10%-os emelést további 0,4% egészítenék ki visszamenőlegesen, összhangban van az EU-s elvárásokkal, emiatt azonban növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést-oktatást segítők között. Nagy Erzsébet hozzátette, fontos, hogy a kormány visszaállítsa a korábbi érdekegyeztetés rendszerét, amelyben szakmai szervezetek bevonásával vitathatják meg az olyan kulcsfontosságú intézkedéseket, mint például a Nemzeti Alaptanterv átalakítása.
3: Mindenképpen ellenezzük azt, ami egyébként felvetődött már a Tisza kormány részéről, hogy hát esetleg a Nemzeti Pedagógus Karból valamiféle kamarát hoználnak létre. Ezt olyannyira ellenezzük, hogy mondtam Lannert Juditnak, hogy ebből azért nagyon komoly nézeteltérések keletkezhetnek. Ezzel nagyon élesen fogunk tiltakozni, hogyha továbbra is kitartanak amellett, hogy egy ilyen korporatív tervezetet, amit még az előző kormány hozott létre, és ami gyakorlatilag láttuk az eddigi működése során is, hogy igazából ilyenkor, amikor velük egyeztetett, akkor a kormány saját magával egyeztetett, szóval ezt a rendszert ezt be kell fejezni, nem ám, hogy még tovább fejleszteni. Kamarára semmi szüksége nincs a pedagógus szakmának, mert mi nem olyan protokollok szerint működünk, mint ahogy például az az egészségügyben van.
1: Kisebb ütemben nőtt a külföldi beutazások száma az első negyed évben a 2025-ös adatokhoz képest, erről a Központi Statisztikai Hivatal főosztályvezetője beszélt.
2: Németh Eszter kiemelte, a turisták viszont több időt töltöttek nálunk, mint tavaly. Hangsúlyozta, élénkült a magyarok külföldi utazási kedve. Az egynapos utazások száma 10%-kal emelkedett, amely a szakember szerint valószínűleg a forint árfolyam erősödésével is összefüggésben lehet. Németh Eszter a terézvárosi magánszálláshelyeket érintő szabályok turisztikai hatásáról is beszélt.
4: A 6. kerületnek az összes turisztikai szálláshely kapacitásának a 40%-a gyakorlatilag eltűnt, és a teljes vendégforgalomba ez már úgy jelentkezett, hogy 28%-kal visszaesett az első negyed évben. Mindeközben Budapesten, Terézváros nélkül 12%-kal bővült a vendégforgalom, és ha itt megnézzük azt az ívelt sávot a 13-tól a 9. kerületig, akkor jól látszik, hogy ott átlagon felüli vendégforgalom növekedést mértünk, amiből az következik, hogy a Terézvárosban kiesett vendégforgalomnak minimum egy része ott csapódott le.
1: Önálló közigazgatási egységgé nyilvánítaná a Balatont a Balatoni Kör. A szervezet elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, úgy érzik, hogy most közigazgatási és jogalkotási szempontból is gazdátlan a tó. A javaslatcsomaggal ezt a problémát szeretnék megoldani.
2: Pach Gábor hangsúlyozta, a Balaton jelenleg 3 megyéhez tartozik, prioritásai között pedig nem a tóval kapcsolatos problémák kezelése szerepel. Emlékeztetett arra is, hogy a Balatonnak több mint 25 éve nincs minisztériumi képviselője. Szorgalmazzák, hogy ezentúl legyen. Pach Gábor szerint az intézkedés segíteni a térség infrastruktúrális és közlekedési fejlesztését, a turizmust, valamint a helyi értékek, a környezet és a vízvédelmét.
6: Most már a Balatonnak például van főépítésze külön, tehát ennek a mintájára valamiféle olyan megoldásba gondolkozunk, ami segítséget jelentene az itt élőknek, az itt vállalkozóknak és egyébként az itteni önkormányzatoknak is, mert nehéz az érdek képviseletük, érdek megjelenítésük a döntéshozók felé.
1: Kezdődik a magyar dinnye szezon. A következő hetekben egyre több helyen jelennek meg a hazai termesztésű görög és sárga dinnyék, amelyek a nyári időszak egyik legkeresettebb gyümölcsei közé tartoznak. A termelők szerint megfelelő minőségű kínálatra lehet számítani. A szezon várhatóan ősz elejéig tart.
2: Búza László élelmiszergazdaságért felelős államtitkár a magyar dinnye iránti kereslet növelésének fontosságát hangsúlyozta. Emellett arról is beszélt, hogy az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium hosszú távú célja nem csak az egészséges életmód népszerűsítése, hanem az életminőség javítása is.
7: Azt mondta a miniszterelnök, hogy nagyon egyszerű a feladatotok. Azt szeretnénk, hogy Magyarországon 10 éven belül szebb, jobb, boldogabb, egészségesebb és kultúrát, műveltebb emberek éljenek. Amit ehhez hozzá kell tenni élelmiszer oldalról, na az a ti dolgotok. Tehát ez a feladat, amiben hiszünk.
1: Elkezdődött a Katolikus Karitász nyári táboroztatási programja, mondta a közmédiának a szervezet országos igazgatója Balaton Akalin, ahol éppen mintegy 50 kárpátaljai gyermek nyaral.
2: Zagyva Rihárd hangsúlyozta, augusztus utolsó hetéig idén csaknem 4000 gyermeknek nyújtanak majd nyári kikapcsolódási és fejlődési lehetőséget.
7: Nagyon fontos, hogy ez a táboroztatási program ez nem csupán szabadidős. Egyszerre szeretne segíteni a szülőknek, hogy segítsünk abban, hogy anyagilag, aki nem tudja megengedni, aki nehéz helyzetben van, meg tudjuk valósítani ezt a táboroztatási lehetőséget a gyermeke számára, ugyanakkor egyszerre jelent fejlesztést és szabadidős programot a gyermekeknek. Tehát nem egy sima táborról van szó, hanem egy értékalapú, fejlesztés alapú táborról, és ez nagyon fontosnak tartjuk, hogy olyan programokat tudjunk biztosítani, olyan eszközöket, és hát nyilván a Balaton közelsége az pedig egy nagyon fontos tényező ebben.
1: Holnaptól minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda épülete, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter.
2: Vitézi Dávid elmondta, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel döntöttek így. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni.
1: 5 perc múlva 00:30. Adásunkban eddig beszámoltunk arról, hogy ma van Nagy Imre és Mártír társai újra temetésének évfordulója. Elmondtuk, hogy megszavazta az országgyűlés, hogy 8 évben korlátozzák a kormányfői mandátumot. A folytatásban pedig szó lesz egyebek mellett arról, hogy a labdarúgó világbajnokság hétfői napján milyen érdekességek voltak.
5: Déli krónika.
1: Akár egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet Irán, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal kötött béke megállapodáshoz, jelentette ki az amerikai alelnök a vasárnap létrejött egyesség részleteit ismertetve.
2: J.D. Vance szerint a washingtoni kormány nyitott arra, hogy az öbölmenti országok koalíciója beruházzon a Perzsa államban, ám ennek szigorú feltétele az iráni nukleáris program teljes lezárása. Az alelnök hozzátette, hogy Washington a befagyasztott iráni vagyonok részleges feloldása mellett a szankciók ütemezett kivezetését is kilátásba helyezte. Az egyezményt várhatóan pénteken Genfben írják alá.
1: Az ukrán elnök személyes találkozót javasolt az orosz elnöknek az Egyesült Államokban. Volodymyr Zelenszkij bejelentette, hogy ezt a javaslatot Donald Trumppal folytatott beszélgetésében vetette fel. Mint mondta, ha egy ilyen találkozót az amerikai elnök vetne fel, Vlagyimir Putyin számára jelentősen nehezebb lenne annak lemondása.
2: Az ukrán elnök már korábban is javasolt személyes találkozót az orosz államfővel az ukrajnai háború lezárása érdekében. Legutóbbi javaslata szerint a G7 csúcson találkozott volna az orosz elnökkel, de Vlagyimir Putyin nem élt a lehetőséggel. A Kreml számára csak is egy moszkvai találkozó jöhet szóba, amit a kijevi vezetés elutasít.
1: Ukrajnában halálos áldozata van az éjszakai orosz légicsapásoknak, az ukrán válaszcsapások célpontja pedig Moszkva volt. Zelenszkij elnök úgy fogalmazott, bebizonyosodott, hogy az orosz légvédelem sebezhető. Részlete Kíváncsik Attilától.
8: A dél-ukrajnai Herszonban mentőket ért ismételt orosz dróntámadás, amikor egy légicsapás helyszínére érkeztek. A kelet-ukrajnai Szumiban lakóvezetbe csapódott orosz katonai repülőszerkezet okozta egy civil halálát. Az ukrán hadsereg válaszcsapásai Moszkvát vették célba, az orosz fővárosban egy üzemanyagfinomító is lángba borult. Az ukrán hadsereg által végrehajtott támadást Volodymyr Zelenszkij elnök is megerősítette, aki szerint bebizonyították, hogy az orosz légvédelem sebezhető. A kijevi sajtó arról ír, hogy Lengyelország csak akkor ad Ukrajnának MiG vadászgépeket, ha az ukrán fél megosztja a drón technológiáját és fejlesztéseit Varsóval. Lengyelország eddig 14 darab MiG-29-es vadászgépet adott Ukrajnának, ezeket Kijev már hadrendbe állította. Közben Lettország feltételek nélkül adott át több mint 40 páncélozott katonai járművet az ukrán hadseregnek. Riga a háború kirobbanása óta több mint 1 milliárd euró értékben támogatta Kijevet, főleg hadi anyaggal. A lettek vállalták, hogy évente GDP-jük 0,25%-át Ukrajna támogatására fogják fordítani. Lakosság arányosan ezzel Lettország Kijev egyik legnagyobb támogatója.
1: Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, miután megnyitották az első tárgyalási fejezetet. Ez a többi között a jogállamiságot és a korrupció elleni fellépést tartalmazza. A tárgyalások megkezdéséhez hozzájárult, hogy Kijevvel sikerült megállapodni a kárpátaljai magyarok jogairól.
2: Ugyancsak megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját az EU és Moldova. Brüsszel meghatározta a további teendőket is, ezek közt szerepel az igazságszolgáltatás függetlenségének megszilárdítása, a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelem, valamint a közbeszerzések átláthatóbbá tétele.
1: Európa digitális önállóságáról vitázott az Európai Parlament Strasbourgban. Henna Virkkunen uniós biztos szerint az Európai Bizottság technológiai szuverenitási csomagja azt célozza, hogy az EU ne függjön egyetlen nagy beszállítótól, és képes legyen garantálni saját kiberbiztonságát. Ezért a bizottság ösztönözné az európai chipgyártást, az európai felhőszolgáltatásokat és saját adatközpontok építését.
2: A fideszes Schaller Baross Ernő hozzászólásában hangsúlyozta, olyan digitális fejlesztésre van szükség, amely nem központilag meghatározott, hanem a piac és az emberek igényeiből indul ki.
5: Miközben az Európai Bizottság újabb milliárdokat talál technológiai nagy projektekre, ez részben helyes is, a kohéziós politika és a vidéki térségek vagy gazdák támogatásai állandó nyomás alatt vannak. Nehéz megmagyarázni a termelőknek, hogy az ő forrásaik szűkösek, miközben a bizottság újabb és újabb milliárdokat mozgósít olyan technológiai fejlesztésekre, amelyek megtérülésére még egyelőre korántsem egyértelmű válaszokat látunk.
1: Politikai és gazdasági instabilitás jellemzi Romániát az elmúlt időszakban, mondta Pászkán Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa.
2: A szakértő a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a májusban megbukott Bolozsán kormány után az államfő először Eugen Tomákot kérte fel kormányalakításra. Ő azonban nem tudott parlamenti többséget szerezni, ezért visszaadta a megbízatást. Az államfő ezután Adrián Vestját, a Nemzeti Liberális Párt elnök helyettesét jelölte miniszterelnöknek, ez azonban jelentős megosztottságot okozott a párton belül. Hozzátette, a hetek óta tartó politikai bizonytalanság az ország gazdasági teljesítményére is kedvezőtlen hatással van.
9: 11% körül van az infláció, amelyet próbált Bolozsán az iráni háborúra kenni, de azért Romániánál rosszabb természeti helyzetben lévő államokban nincs ekkora infláció a kőolaj drágulása miatt. Tehát ez megint egy félrevezetőnek tűnő magyarázat. Úgyhogy ezen nem segít most az, hogy még rosszabb az állapot egy hónap után, egy hónapi kínlódás után, még kilátás az állapot, mint volt.
1: Lezuhant az amerikai légierő egyik nehéz bombázója Kaliforniában egy légitámaszponton. A gép a felszállás után csapódott a földbe, és kigyulladt. A fedélzeten 8-an voltak, senki nem élte túl a tragédiát. A baleset okát még vizsgálják. Szabó Attila és Ambrus Róbert információi.
11: A dél-kaliforniai Mohave-sivatagban közvetlenül a felszállást követően lezuhant az amerikai légierő B-52-es bombázója. A gép roncsai nagy területen szóródtak szét az Edwards légitámaszpontnál. A légierő közölte, hogy a balesetnek nincsenek túlélői. A B-52-es a radar modernizációs program keretében indult tesztrepülésre. A 8 fős legénység katonákból, civilekből és kormányzati alkalmazottakból állt. Az Edwards légitámaszpont helyettes parancsnoka azt mondta, a baleset teljes kivizsgálása, az okok feltárása akár több hónapig is eltarthat. Jelenleg semmilyen információnk nincs arról, hogy mi okozhatta a történteket. Felállítottunk egy ideiglenes bizottságot a tények, adatok összegyűjtésére, amely a baleset kiváltó okait fogja feltárni. Miután ez befejeződött, ami körülbelül 30 napot vesz igénybe, az ügy a baleseti vizsgálóbizottsághoz kerül, közölte az ezredes. A 8 motoros nagy hatótávolságú nehéz bombázót az 1950-es évek óta használja az amerikai hadsereg. Elsősorban azért fejlesztették ki, hogy képes legyen nukleáris ellencsapásra az egykori Szovjetunió ellen. Csak nem kétszer olyan magasra tud emelkedni, mint a kereskedelmi gépek, több száz hagyományos bombát és 32 nukleáris rakétát is elbír.
1: Kiemelték az elsüllyedt vitorlásból a horvátországi hajóbaleset negyedik áldozatát. A búvárok 50 méteres mélységből hozták a felszínre.
2: A szerencsétlenség vasárnap történt Split közelében. A vitorlás egy menetrend szerint közlekedő katamaránnal ütközött, amely több mint 100 utast szállított. A vitorláson 8 cseh állampolgár tartózkodott, 4-en élték túl a balesetet. A szerencsétlenség körülményeit még vizsgálják.
1: Itt a krónika. A futballvilágbajnokság eddigi legnagyobb meglepetését okozta a VB újonc zöldfoki köztársaság, amely története első világbajnoki meccsén rögtön pontot szerzett a torna egyik legnagyobb esélyese, Spanyolország ellen. Külön érdekesség, hogy a hétfői játéknap mind a 4 mérkőzése döntetlennel zárult, ilyenre világbajnokságon legutóbb 68 éve volt példa. Munte Anerik összeállítása.
10: Hát a Svájc-Katar mérkőzés után azt mondtuk, hogy a világbajnokság addigi legnagyobb meglepetése. Ezt most fölülírja a VB újonc zöldfoki köztársaság.
13: Története első világbajnoki találkozóján egyből döntetlen harcolt ki a zöldfoki szigetek válogatottja. Mindezt a fogadóirodák által a torna legnagyobb favoritjának tartott Spanyolország ellen sikerült elérniük. Habár az európai csapat teljes fölényben volt a 90 perc folyamán, az afrikai csapat 40 éves hálóürének eszén nem tudtak túljárni a spanyolok világsztárjai. Megtiszteltetés volt képviselni a hazámot. Szeretettel és szenvedéllyel tesszük a dolgunkat. Köszönjük minden honfitársunknak a szurkolást. Ma egy álmunk várt valóra. Értékelte a meccset a hálóőr, aki évközben a portugál másodosztályban véd. A zöldfoki szigeteken örömünnep kezdődött a lefogás után. A spanyolok elleni döntetlen egy nappal korábban elképzelhetetlennek tűnt a szurkolók számára. Az emberek autókkal járták az utcákat, közben dudáltak és a nemzeti zászlót lobogtatták. Mi a zöldfoki köztársaság 10 szigetből állunk a tenger közepén. A kék cápa védelmez minket, és már is történelmet írtunk. Így kell tovább folytatnunk. Lelkendezett egy szurkoló. A világbajnokság hétfői játéknapja azonban nem csak a zöldfoki szigetek teljesítménye miatt marad emlékezetes, ugyanis a másik három találkozón sem tudtak felülkerekedni egymáson a csapatok. Legutóbb 68 éve fordult elő a svédországi világbajnokságon, hogy egyetlen nap alatt 4 meccs is döntetlennel végződött.
14: Autós percek.
15: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya térségében terelést bontanak. A 61-es és a 64-es kilométer között az aktuális menet munkaterületnél csak egy sáv járható, a torlódás meghaladja 3 kilométert. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldal 73-as kilométerénél burkolatjeleket festenek. Kecskemét térségében 4 kilométeres a kocsisor. A torlódásban egy kamion és egy kis teherautó is ütközött, ami további fennakadást okoz. Az M2-es autóúton Vác térségében árok és patka rendezés miatt a 40-es és a 42-es kilométer között csak egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
24: A fővárosban az M2-es metró helyett a DeFerenc tér és a déli pályaudvar között pótlóbusz közlekedik baleset miatt. A pótlóbusz nem érinti a Batthyány tér és a Kossuth-Lajos tér állomást. A 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer Megyeri út és Rákospalota Újpest vasútállomás között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. A 11. kerületben az Egér úton befelé a Bazsalikom utcánál ma délután 2 óráig sávlezárásra kell készülni karbantartás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
14: Időjárás jelentés.
1: Estétől ismét számíthatunk záporokra, zivatarokra, de a hétvégére kánikula érkezik. A részletekről Fejős Ádám meteorológus beszél.
25: Köszöntöm a kedves hallgatókat, fokozódik a hőség, egyre melegebb lesz, ráadásul fontos tudni, hogy az UV-sugárzás is nagyon erős, már-már az extrém kategóriát súrolja. Ez azt jelenti, hogy közel 8-as az UV-index, figyeljünk nagyon a bőrünkre, ezekben a percekben fog majd egyébként tetőzni, mindigen 13 óra körül a legerősebb az UV-sugárzás. A hőmérsékleti csúcsértékek ma még 30 fok alatt lesznek, a minimum hőmérséklet 12-18 fok között várható, a völgyekben lehet 10 fok alatt. Hajnaltól egyre több felé lesz eső, zápor, eső, zivataros gócok vonulnak nyugatról kelet-délkelet felé, a délalföldön, délkeleten van esély majd leginkább zivatarra, hajnali órák második felében. A légmozgás gyakran megélénkül, északi, illetve északnyugati lesz a szél. 25 és 30 fok közé melegszik a levegő, nyugaton lesz majd a legmelegebb, és a folytatásban már egyre több felé közelíti a 35 fokot a csúcsérték. A hét végéig bezárólag erősödik, nagyon határozottan a nappali felmelegedés. Újabb jelentős csapadék nem lesz a hét folytatásában, esetleg vasárnap a délutáni órákban már előfordulhatnak záporok, illetve zivatarok, de a hét utolsó napján akár 37 fok is lehet majd a délutáni órákban.
1: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Pácán Andrea, Seres Bea és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Bőti Attila. Híreinket megtalálhatják az interneten is, a www.hiradó.hu weboldalon. Viszont hallásra!
26: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
27: Megöregedtem, ami természetes folyamat, s aki okos, nem is lázad ellene, mert aki magasabban jár már az élet hegyén, annak többet fog beszeme a látóhatárból. Mezei Mária, színésznő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. június 16-án kedden, amikor is újra jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen két óráig. Már is a Nincsen nékem 100 holt földem című csárdás csendül fel, természetesen Tarnai Kis László előadásában saját szerzeményét Ifjabb Sánta Ferenc és Cigány zenekara kíséri. Aztán a Szeretőm Dunántúli című csárdást halljuk, és akkor már Utri Anna énekel Bura Sándor zenekarának társaságában. Jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok!

kedves hallgatóink, ma ünnepli születésnapját Nyíri Szabó Sándor nótaénekes. Kedves Sándor, boldog születésnapot kívánunk, Isten éltessen nagyon sokáig erőben, és főleg egészségben. A Megkértem egy piros rózsa ágat című dalt halljuk a születésnapos előadásában Jeremiás Béla cigányzenekarának kíséretével. Aztán Bangó Margit nótázik Kozák Gábor József és zenekarának kíséretével. Cigánydalokat hallunk itt a Tankó Rádióban.

A Zúga fenyves a Hargitáne című nótát halljuk már is Bányai Márton előadásában Miskolci Balogh Zoltán zenekarának kíséretével. Ez a nóta Váli Völgyi Dankó klubunkon hangzott el még 2022. augusztusában. Fogadják sok szeretettel!

Isten engem. Miért kell így megszenvednem? Nem ártottam, nem vétettem, nyugtott mégsem lel a lelkem.

Salasomics Dezső és a zenekara játszik már is itt a Dankó Rádióban, aztán tartunk egy kis szünetet, de ígérem, visszatérünk 13 óra után 4 perccel. Várom önöket sok szeretettel!

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Gál Andrea nevében is, a mikrofonnál Beslén Bettina. Nagy Imrére és mártírtársaira emlékezett az új köztemető 301-es parcellájában Magyar Péter miniszterelnök a kormány több tagjával együtt. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol a kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt és hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. Volodymyr Zelenszky személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyinnak az Egyesült Államokban. Az ukrán elnök ezt tegnap vetette fel Donald Trumpnak, amikor telefonon beszéltek. Volodymyr Zelenszky szerint, ha egy ilyen találkozót az amerikai elnök vetne fel, Vlagyimir Putyinnak nehezebb lenne lemondania. Az ukrán elnök már korábban is javasolt személyes találkozót az orosz államfővel az ukrajnai háború lezárása érdekében. A mozzalló G7 csúcson is találkozott volna Vlagyimir Putyinnal, de az orosz elnök nem élt a lehetőséggel, számára csak moszkvai találkozó jöhet szóba. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásával indul a Katolikus Caritas nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt, közölte a szervezet országos igazgatója. Zagybari Herd elmondta, az ott alvós táborokon kívül vándor és napkozis táborokban, illetve fejlesztésnyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. Egy hét alatt 4 kisgyermek került a Heimpál gyermekkórházba gombelem lenyelése miatt. Van köztük olyan, akit jelenleg is az intenzív osztályon ápolnak. A kórházban évről évre nő az idegentes lenyelés miatt bekerültek száma. Tavaly a több mint 700 eset 30%-ában gombelemet nyeltek le a gyerekek. Idén fél év alatt már több mint 600 ilyen esetet láttak el. Idén is Mészáros Lőrinc áll a leggazdagabb magyarok 100-as listájának élén, a második Csányi Sándor az OTP elnöke, a harmadik pedig a gépgyártásban érdekelt Felcsuti Zsolt. Mészáros Lőrinc 1604 milliárd forinttal rendelkezik, de 13%-os vagyongyarapodása elmarad a tavalyi 50%-tól. A negyedik helyen továbbra is Veres Tibor, a Wallis csoport alapítója szerepel 492 milliárdos becsült vagyonnal. A 100 leggazdagabb közé bekerült 4 új név is, köztük az ingatlan.com alapítója Mészáros Dávid, valamint az OTP top menedzsere Wolf László. Dubajban fogtak el egy magyar áfacsalót, aki a gyanú szerint egy mobiltelefonokkal üzletelő bűnbanda tagja volt. A csalók 2 év alatt 5,5 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek. Az elfogott férfi ellen költségvetési csalás miatt folyik eljárás, a Szegedi Járásbíróság elrendelte a letartóztatását. Holnaptól minden hétköznap, valamint vasárnap is látogatható lesz a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinet irodaépülete, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel döntöttek így. A látogatáshoz a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Végül az időjárásról. Melegszik a levegő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap már több felé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható, akár 35-37 fok is lehet.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
3: Az ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó, folytatjuk műsorunkat itt a Magyar Zene Rádiójában, még 2 óráig szól, jó ebédhez a nóta. A Vásárhelyi Híres Promenádon című csárdást ezúttal Szeredi Krisztina előadásában halljuk, majd a házunk előtt bólintgató Akácfa című dalt Kosári Judit adja elő. Fogadják sok szeretettel, jó rádiózást kívánok!

Az Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki című nóta a magyar nóta irodalom legszebb szerelmi vallomása. Hát hallgassuk meg a Dankó Rádió operett előadói díjával is kitüntetett Kállai Borém előadásában, ifjabb Sánta Ferenc zenekarának kíséretében. Aztán a musical színész házaspár Vágó Bernadett és Miller Zoltán nótázik. Egy andalgót hallunk előadásunkban. Ez a Volt-e már szívedben fájdalom című magyar nóta. Lesz. Aztán a Csicsak rózsám hallod, és a Rózsafámon rózsabimbó című csárdás is helyet kap. Kollár Katalin után Jákó Vera énekel.

Most pedig, kedves hallgatóink, hallgassuk Jónás Géza zenekarát Mátyás Tibor prímás vezetésével. Asztali muzsikával megyünk tovább.

tegnap sem ragyogott több csillag az égen, vagy ha úgy tetszik, hiányzik valaki ebből az utcából. Kókai István szerzeményét halljuk a következő percekben. 60-i kis Gyöngyi énekel Jónás Géza zenekarának kíséretével, Mátyás Tibor primás vezetésével.

Farkas Rozika, Szóka Júlia és Talabér Erzsébet nóta felvételei sorakoznak fel egymás után itt a Dankó Rádióban már is. A gyászba borult az életem, te miattad című dalt halljuk elsőként, majd a Rózsa Rózsa, Sárga Rózsa harmatos hajnalon című dal is helyet kap, és végül egy hangulatos kocsmába látogathatunk el. Ez az Állabál a nagy kocsmában című csárdás lesz. Fogadják sok szeretettel!

A világhírű Magyar Örökség díjas 100 tagú cigányzenekar játszik a következő percekben. Lendvai Csócsi Jenő Prímás vezeti az együttest. Jól ismert magyar nótákat hallunk itt a Dankó Rádióban.

Nagy szeretettel köszöntöm azon hallgatóinkat is, akik csak most kapcsolódtak be műsorunkba. Itt a Dankó Rádióban jó ebédhez szól a nóta, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. A Kék a búzavirág és a jegenyefán fészket rak a csóka című csárdást halljuk már is. Csík József után Rigó Mónika énekel.

és már is elérkeztünk adásunk utolsó dalcsokrához. Az első nóta elsősorban Marika nevű hallgatóinkhoz szól, aztán az Alszik már a rózsám, a Szegény asszony fia vagyok, és a Cigányok sátora című klasszikus magyar nótát halljuk. Szalai László után Tolnai András, Mészáros András és Miklósi József énekel.

0: 벗어 야나 생물들이 선물이 세입었어요 요왔어요 러디로디 몸에 샤르가리리요 근데 어볼터세 맥라토 인기아도 때우탄노 헤어세어 야나 생물들이 선물이 세입었어요 요왔어요 러디로디 몸에 샤르가리리요.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért keddi jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejében. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, bízom benne, holnap is találkozunk. A Déli Krónika után várom Önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Már is Gál Zoltán veszi át a mikrofont tőlem, de csak a hírek után, már említette, hogy

hogy milyen nagyszerű slágereket hallhatunk itt a Dankó Rádióban az előttünk álló három órában. Azt hiszem érdemes lesz velünk tartani. Szívküldi szívnek szívesen már is itt a Magyar Zene Rádiójában. Aztán 5 órától tudod-e még az én nótám? Popovics Lászlóval és önökkel, a Dankó Rádió hallgatóival. Az Egy Nóta, Három Élet című különkiadásunkat hallják ma is, melyhez jó szórakozást kívánok. Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz. Akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Legvégül a KISZ központi művész együttes játszik. Egy csárdás rapszódiát hallunk. További kellemes kedd délutánt kívánok mindnyájuknak. Viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló.
1: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernok Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernok Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Nagy Imre miniszterelnök és mártír társai 1989-es újra temetésének napjára emlékezett ma az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy nem szeretnék eldönteni, kik voltak az igazi 56-osok, vagy éppen az igazi rendszerváltók. Nem szeretnék utólag feloszlatni az embereket jobboldali vagy baloldali forradalmárokra, mert azok a napok az egész nemzet napjai voltak. Nagy Imre egykori miniszterelnök sorsát felidézve Magyar Péter úgy fogalmazott, a hazát választotta a párt helyett. Őszinteség, átláthatóság és szakmaiság jellemzi majd az új magyar egészségügyi rendszert, jelentette ki Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter Luxemburgban. Az uniós tagállamok szakminisztereinek tanácskozása előtt hangsúlyozta, a reform folyamat egyik legfontosabb eleme a minőségi mutatók mérése és nyilvánosságra hozatala lesz. Két kiemelt területet említett, az orvostechnikai eszközök szabályozásának korszerűsítését, valamint a biotechnológia alkalmazásának továbbfejlesztését. A Magyar Helsinki Bizottság szerint sokba kerül az országnak az Orbán kormány migráció öröksége. Migránsozós öröksége. A jogvédő szervezet szerint Magyarországnak olyan menekültügyi szabályozásra van szüksége, amely egyszerre garantálja a határok ellenőrzését, a jogállami működést és az üldözés elől menekülők jogainak tiszteletben tartását. A szervezet közleménye szerint a Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós uniós bírság oka a menekültügyi rendszer és a szigorú határ ellenőrzés teljes hiánya volt. Ukrajna hivatalosan is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, miután megnyitották az első tárgyalási fejezetet. Ez a többi között a jogállamiságot és a korrupció elleni fellépést tartalmazza. A tárgyalások megkezdéséhez hozzájárult, hogy Kijevvel sikerült megállapodni a kárpátaljai magyarok jogairól. Ugyancsak megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezetpontját az EU Moldovából. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség nem lép be egy Adrián Vestia vezette megalakítandó román kormányba. Ezt Csoma Botond frakcióvezető, az RMDS szóvívője közölte. Az RMDS a döntést azzal indokolta, hogy egy esetleges Vestia kabinetnek nincs stabil és átlátható parlamenti támogatottsága, és olyan a szélső jobboldali pártok színeiben megválasztott képviselők támogatására szorul, akikkel az RMDS nem akar közösséget vállalni. Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Borna Szabolcs közölte, a rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben, a gyümölcsösökben és a szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklet-rendszer működését. Az időjárásról melegszik a levegő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap már több felé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható, akár 35-37 fok is lehet. 14 óra múlt, 4 perccel.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket kedd délutáni kívánságműsorunkban. Remélem kedvük is, idejük is engedi, hogy velünk tartsék a következő 3 órát a legkiválóbb zenék társaságában. A szerkesztő ma is Nemesnéki, a hangmérnök Fóti Tamás. Várjuk hívásaikat a 061-759-6071-es telefonszámon, olyannyira, hogy közelednek a nyári szabadságok, a vakáció ideje, szóval jó előre időben gondoskodjanak arról, hogy egy-egy fontos névnapi születésnapi kívánság eljusson hozzánk. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Az első dalt Kertész Lászlóné kérte Debrecenből, Egri Józsefet és Nagy Noémit halljuk. Vége, vége, vége már!

következő nótát Ica mama szeretné meghallgatni, és emlékezik drága párjára örök szeretettel. Boros Jolánt Járóka Sándor zenekara kíséri Valahol egy kis faluban.

0: Következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok, Elnösöknél vagyok Miskolcra. A férjemmel most leszünk 38 éves házasok, és szeretném kérni, én lassan öregszem, és nagyon sok erőt, egészséget kívánok neki, és köszönök neki mindent, hogy sokat segít nekem, elmegy a boltban, megfőz, és kívánok neki minden jót, és áldja meg a jó Isten az ő gondolatait, lépéseit.
0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket. Barátjának, Bona Jánosnak, ópáiban jó egészséget, minden jót kíván Maximovics Miklós. Szabó Andrásnak Egerben 79. születésnapja alkalmából kívánunk minden jót. Agárdi Gábor énekel, Én lassan öregszem.
2: Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár. Elszálltak a pecskék, a szép kis menyecskék, nincsen több tavaszom, s ez a nyár

belőttem az aranysárga ősz. Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár. Egy álom az, ami már rég volt, ez vissza többé úgysem jön. Ha néha ránk ragyog az égbolt, szemünkben miért csillog a könyv? Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő eljár. Elszálltak a pecskék, a szép kis menyecskék, nincsen több tavaszom, s ez a nyár sem a régi

beröppen az aranysárga ősz. Én lassan öregszem, pedig nem igyekszem, de sajnos az idő, az idő.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Pándi Tiborné kérte a következő nótát Tatáról. Reznák Miklóst Sárközi Béla zenekara kíséri. Gyere be, rózsám, gyere be!

Berta is tanírt nekünk. Drága Marikám, köszönetet mondok neked a sok jóságodért, köszönöm ezt a csodálatos 22 évet, melyet nekem adtál. Mindig melletted fogok állni, és szeretettel fogok rólad gondoskodni. István, ez alkalomból küldöm a dalt Bertáné Smicskó Mária Saroltának, Manari Erdőre. Magyar nádaljáról Rigó Márton egyetlen szerelmének, Balog Annának küldi a dalt, Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László énekel, Jaj, de szép kék szeme van magának.

Varga Sándor Nészekhalomból férjének kérte a következő nótát, Dóri Józsefet Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Hosszú volt a tegnap este.

15:30. Szegedről Szilágyi Péterné kérte a következő dalt, melynek előadója Melis György, kísér Déki Lakatos Sándor zenekara, Ez a kislány megy a kútra.

Kazincz Barcikán Hédervári Sándorné Irénkét 89. születésnapi alkalmából szeretettel köszöntik testvérei Terész Piroska és ismerősebb Borika, Tarnai Kis László ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri Vándorfelhők fenn az égen.

Hajdúböszörményből Mártika kérte a következő nótát, melyet annak idején édesapja is sokszor elénekelt neki. Bódi Józsefet halljuk, nagy a feje, búsuljon a ló.

Kovács Áginak Debrecenbe régi barátnője Izabella küldi egyik kedvenc dalát sok-sok szeretettel. A Neoton együttest halljuk, Régi zongorám.

Bihar keresztesről Petri Jánosné kérte testvérének a következő nótát, Lovas Lajos énekel kísér Berki László zenekara, amikor még lányok körül settenkedtem.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Svédországban eltemetett kedves testvéremre emlékezem, Katalin Setlére, aki 20 éve ezelőtt fejezte be az életét. Szomorúan emlékezem rá, virázzik már a szarkalábor a haza régen című dallal. Nővére Júlia. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok.
2: Köszönöm, hogy hívott minket. Barcsika Erzsébet Újpesten édesanyjára halálának évfordulóján soha el nem múló szeretettel emlékezik. Édesapjukra halálának évfordulója alkalmából emlékeznek szeretettel lányai Gabi és Kati. Pere Jánost halljuk, Álmodó Tiszapart.

Lakatosné Incikének Szentendrére barátnője küldi a következő dalt a Lili Bárónőből, Bojtos Luca és Cikora László énekel, kísér Hankó József zenekara, Tündér királynő, légy a párom.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza partján.

üzenni is lehet ezen keresztül. Olán Gábornak sógornője Balmazújvárosból kérte a következő nótát, Huszár Józsefet Jónás Mátyás zenekara kíséri, Kiskutya, nagykutya nem ugat hiába.

Barna Sándorné férjét szeretné meglepni a következő nótával. Drágán Lajos énekel. Eszem, iszom.

Remek dalokkal várom önöket a következő órában, és mindjárt a hírek után egyik legnagyobb kedvencem szól is sokunké, a Stux maga vérveli párizsi lett, de elhangzik majd a páros élet a legszebb a világon, és a vén cigány is. Most Lisztes Jenő játszik.

0: műsorajánló. A Tankórádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankórádió, a magyar zene rádiója.
1: Nyilván alkati kérdés is, ezt nagyon nehéz velem dolgozni, mert van egyfajta elképzelésem, és nem vagyok hajlandó mindent megcsinálni.
2: Szerintem csak maximalista vagy, nem?
1: Ez egy szép szó, nem mondjuk, hogy igen. Az élet csak egy vicc, elmúlik, mint a sic. Az egész csak egy só, de szórakoztató. Most idéztem magamtól el, és ezért, de úgy érzem, hogy ebben nagyon sűrítve benne van minden, ami az életnek az értelme.
3: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Mediaklikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. Nagy Imrére és mártír társaira emlékezett az új köztemető 301-es parcellájában Magyar Péter miniszterelnök a kormány több tagjával együtt. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol a kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt és hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. Az orosz hadsereg 2 ballisztikus rakétával és több mint 130 drónnal támadt ukrajnai célpontokat már a virradóra. A légvédelem a drónok zömét elfogta, de többen megsebesültek. Infrastruktúrális létesítmények, lakóházak és gépjárművek rongálódtak meg. Herszon megyében autóbuszt ért találat, egy utas meghalt, egy másik utas és a buszvezető megsebesült. Az ukrán drónok oroszországi célpontokat vettek célba, kigyulladt a Gazprom Neft moszkvai olajfeldolgozó üzeme. Az orosz légierő összesen 60 Moszkva felé tartó drónt semlegesített. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelőközpontok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. A pedagógusok demokratikus szakszervezete egyetért a 2026-27-es tanév rendjével foglaltakkal. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője a Kossuth Rádióban azt mondta, a szakszervezet üdvözli, hogy a jövőben kevesebb évfolyamon és kevesebb tantárgyból lesz kompetenciamérés. A pedagógus bérekkel kapcsolatban pedig úgy vélekedett, hogy a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelettervezet összhangban van ugyanaz uniós elvárásokkal, de növekedhet a bérkülönbség a pedagógusok és a nevelést, oktatást segítők között. A természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos Európában. A vizsgált strandok 96%-a megfelel a minimális uniós előírásoknak. Az Európai Bizottság és a Környezetvédelmi Ügynökség közös jelentése szerint a tengerparti vizek minősége általában jobb, mint a tavaké és a folyóké. Magyarországon a vizsgált több mint 260 fürdőhely csaknem 2/3 kiváló minősítést kapott, míg a rossz kategóriába mindössze a helyszínek alig 1,5%-a tartozik. Koncertek és gyermekprogramok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon szombattól egy héten át. A műfaj kiemelkedő külföldi mások mellett iráni, horvát és spanyol, valamint magyarországi képviselői vesznek részt az Eötvös József Liszt-díjas gitárművész által életre hívott fesztiválon, melyen az esti koncerteket a Vasari Galériában, a nyilvános délelőtti mesterkurzusokat a Ferencsik János Zeneiskolában, a családi programokat pedig a Kisfaludi Galériában rendezik meg. Melegszik az idő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap pedig már többfelé megélénkül a szél, Éjszaka 12-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25-30 fok között várható, csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható, akár 35-37 fok is lehet.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánságműsort, és várjuk kedves üzeneteiket. Telefonszámunk 061-759-6071. Fodorné Icu kérte Nyíregyházáról a következő dalt, melyet Csorba Lórántól hallunk, Stux maga vérbeli párizsi lett.

Nagyapjának, Nagy Ágostonnak, Egerben nagyon sok szeretettel küldi a dalt Anna. Fiúknak, Zoltánnak születésnapja alkalmából kívánnak nagyon jó egészséget szülei. Horvátné szomszédainak, a Liska családtagjainak kíván nagyon jó egészséget és minden jót. Liptai Andrásnak, Balassagyarmaton születésnapja alkalmából kíván felesége minden jót. Solti Károly énekel kísér Kozák Gábor József zenekara, Lavotta első szerelme.

Sebesné Rózsika Békésre apósának és anyósának küldi a következő dalt. Újvári Marikát Csóka Gyula zenekara kíséri. 6 nap óta szól a nóta.

Vajdán Éteri testvérének és sógornőjének küldi nagyon sok szeretettel a következő dalt házassági évfordulójuk alkalmából. Szánsz Kati és Kolosság Gyula énekel, kísérj Johann János zenekara, Páros élet a legszebb a világon.

Zsira Istvánnak Zalában születésnapja alkalmából kívánnak jó egészséget lányai Adrien és Nóra családjukkal. Koltai Róbert énekel, Gatya dal.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Saját részemre szeretném kérni ezt a nótát. Menj csak tovább az utadon. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra, minden jót önöknek.
2: Örömmel játszok önnek, Smidélius Éva énekel, kísér Toki Balog Ernő zenekara.

Zsebesi Imrénét 69. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszönti férje és három gyermeke, Kulcsár István, Ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Balaton közepen áddal van kerítve.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 2 perc múlva 3:30 lesz. Kovács Tamás szeretné meghallgatni a következő dalt Porr Pétertől, Piros Tulipán.

0: Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Most a Nótás kedvé volt az apám című rovatunk következik. Ma egy kiváló prímást kérdezünk.
1: Sárközi Lajos hegedűművész vagyok, és az én kedvenc nótám a véncigány. Nagyon egyszerű oka van ennek, ugyanis azt gondolom, hogy maga a dallam is egy gyönyörű dallam, és a szöveg pedig, amiről szól, azt gondolom, hogy minden muzsikus ember a szívéhez kap, hogyha meghallja ezt a szöveget, mert tulajdonképpen a mi életünk benne van ebbe a szövegbe.
0: Bizony egy kivételesen gyönyörű nótáról beszélünk, amely furcsa módon még soha nem sikerült első helyre a szavazatok alapján eljuttatni az év magyar nótája szavazáson. Hát ki tudja, majd lehet, hogy idén Bokor János énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, a Véncigány.

Csönd lett egy percig, így szól az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, ezt a fén rajkót. Látni szeretném, repülni tud-e?

Kovácsné Zsóka Miskolc Tapolcáról kérte egyik kedvenc nótáját, Gencsi Sári énekel, Nem hiszek én többé már a legénynek.

Tamás Györkön Párdi Beatrixnak sikeres vizsgájához szíve minden szeretetével gratulál és kíván további erőben, egészségben gazdag életet egyik gondozatja. A Kesztei Optikában dolgozó hölgyeknek és orvosnak köszöni segítségüket és kedvességüket Ligetiné Icamama. Kíván egészségben gazdag hosszú életet. Korda György énekel, Virágeső.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Kassavidéki vagyok, és szeretnék kérni születésnapomra egy szép dalocskát. Azt, hogy nem látlak én soha többé. Köszönöm, viszont hallás!
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük, Isten éltesse! Kapi Gábor énekel, kísér Johann János zenekara.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. 3:44, folytatjuk a kívánság műsort. Asztalos Jánosnak Máté Szalkára felesége kérte a következő nótát. Győri Szabó Józsefet Kozák Gábor József zenekara kíséri. Hull az eső, nagy a sár.

cserélik reggelünk, reggeltőnek estéig egy végig. Múl az eső meg a hó, csódolózni csodanyó, csodanyó. Bolond, aki nem teszi, kivált, aki szereti, ha szeretni. Mert a csókból sose sok, tanítják az okosat.

Tegnap óta tüzetesebben figyelem a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalát. Tegnap óta ismét 50-nel többen vagyunk, azaz a jelenlegi állás szerint 239.848 követője van a Dankó Rádió Facebook oldalának. Csináljunk már belőle 240 000-et. Nézzenek rá az oldalra és csatlakozzanak hozzánk. Remek zenés tartalmakat találnak rajta. Kularisné legjobb barátnőjének, Illés Gizikének születésnapi alkalmából minden jót kíván. Vörös Sárit, Szalai Antal zenekara kíséri. Nyitva van a százados úr ablaka.

dalcímek a következő órából. Nátfedeles a tanyám, Mici Mackó, Orgona virág. Tartsanak velünk a hírek után is. Most Jónás Gézai zenekara játszik.

0: műsor ajánló.
1: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernok Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernok Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Gyógyító állatok.
3: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
2: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
3: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
2: Amikor egy érintés is segít.
4: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
5: Jó érzés.
2: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártírtársait. Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Lerúgtak egyenletét Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol Magyar Péter kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt, hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. Volodymyr Zelenszkij személyes találkozót javasolt Vladimir Putyinnak az Egyesült Államokban. Az ukrán elnök ezt tegnap vetette fel Donald Trumpnak, amikor telefonon beszéltek. Zelenszkij szerint, ha egy ilyen találkozót az amerikai elnök vetne fel, Vladimir Putyinnak nehezebb lenne lemondania. Az ukrán elnök már korábban is javasolt személyes találkozót az orosz államfővel az ukrajnai háború lezárása érdekében. A most zajló G7-es csúcson is találkozott volna Putyinnal, de az orosz elnök nem élt a lehetőséggel. A Kreml számára csak is egy moszkvai találkozó jöhet szóba, amit Kijev elutasít. Kárpátaljai gyermekek táboroztatásából indul a Katolikus Karitasz nyár végéig tartó országos programja, amelyben 4-szer hátrányos helyzetű gyermek, 4000 hátrányos helyzetű gyermek és fiatal vesz részt, közölte a szervezet országos igazgatója. Zagyva Rihárd elmondta, az ottalvós táborokon kívül vándor és napközis táborokon, illetve fejlesztést nyújtó élménynapokon várják a gyermekeket 40 magyarországi helyszínen. A klímaváltozás okozta válság nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Erről beszélt 14. Leó pápa a bécsi klímakonferenciának küldött videóüzenetében. A katolikus egyházfő szerint különös figyelmet kell fordítani a legszegényebbekre és azokra, akiket a környezeti válság leginkább érint. Ahhoz, hogy a társadalom emberibb legyen, a szeretetnek új értéket kell kapnia, és minden tevékenység állandó normájává kell válnia, hangsúlyozta Leó pápa. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-59 éves férfiak körében jelentős. 2011 és 2023 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. A szakemberek szerint a tüdőrák visszaszorításában a megelőzésre és a korai diagnózisra kell hangsúlyt fektetni. Hamarosan indul a hazai dinnye szezon. A magyar görög dinnye várhatóan jövő héten jelenik meg a boltokban, majd fokozatosan átveszik a külföldről érkező gyümölcs helyét a polcokon. Búza László élelmiszergazdaságért is felelős államtitkár emlékeztetett. A dinnye termesztés komoly hagyományokkal rendelkezik Magyarországon. A termelők kemény munkájának és kitartásának köszönhetően több mint 120 fajtája terem. Melegszik a levegő, de még előfordulnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap már többfelé megérénkül a szél. Éjszaka 12-18 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 25 és 30 fok között várható.
0: Szívködi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat, és folytatjuk a kívánságműsort. Volt munkatársainak küldi a következő slágert Sós Margit, Arany Timi énekel 220 felett.

Judit mezőberényben szeretné meghallgatni a következő nótát. Lent a Lajost, Jeremiás Béla zenekara kíséri, Nem tudok én imádkozni.

Kovacsics Istvánnak húga küldi a következő nótát Hévízre. Dancs Anna Mari és Laki Péter énekel, kísér idősebb Sárközi Lajos zenekara. Nem vagyok szép.

Pusztaföldváron férjének Tóth Jánosnak születésnapja alkalmából minden jót kíván örökké szerető felesége, Zambó Jimmy énekel, ez a kis dal.

kívánság műsorunkat hallják. Váncsodra édesapjának küldi a következő nótát Emike. Mozsár Imrét, Bovágáspár Ernő zenekara kíséri. Eladtam egy pejcsikót.

csicsikót, még ma este el is iszom az ágát.

szeret igazán, így is úgy is csak oda hív magához. Az én kedves kis babám, azt súgta a minap is a fülemben, hogy ő

0: büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kalárist a vatyolatos nyakáron. Kalapált is a szívem. Büszke vagyok az én kicsi babámra. Veszek neki ragyogó kalárist a vatyolatos nyakáron.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok keresztlányunknak, Balog Anikónak és barátjának, Imrének, Bakonszegbe. Kívánjuk, hogy találják meg egymásban a boldogságot. Sok puszit küldünk Budapestről, keresztanyu és keresztapu. Egy szép nótát kérnénk részükre, Hollai Bertalantól, a Megfordítom kocsim ródját. Nagyon szépen köszönjük, viszont hallásra!
3: Köszönöm kedves üzenetét, Hollai Bertalan énekel, kísér Suki András zenekara.

0: csak igazán, hogy kit szeret a babám, hogy tavaszra csak én leszek a párja. Beszél is hely a világ, de mit bánom én, akárhogy jár a szája. Én tudom csak igazán, hogy kit szeret a babám, hogy tavaszra csak én leszek a párja.
1: Csibi Károlynak Sátoraljaui helyen nővére küldi a következő nótát. Tekeres Sándort Járóka Sándor zenekara kíséri. Nem házasodom meg soha.

Bétavértesen drága unokájának Tógyár Csengének, aki most lett 6 hónapos, nagyon jó egészséget, boldog gyermekkort kíván sok szeretettel dédi mamája, nagyszülei és anyukája, Koncz Zsuzsa énekel, Mici Mackó.

Kulcson Magdinak vidám napot kíván Marika Maglódról, Szigeti Fercsit Tordai Zoltán zenekara kíséri, Szél viszi messze a fellegeket.

Miért Medgyesről Tokai Ferencné kérte a következő dalt? Lovai Lászlót Díky Lakatos Sándor zenekara kíséri. Árok, árok, de mi árok?

0: jön.
1: Lentében Majoros népiroskának Vali küldi a következő nótát. Farkas Zsoltot Berki Péter zenekara kíséri. Hajlik a rózsafa. Hajlik.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Ha ír majd édes anyám, írjon.

0: Színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Zalaegerszegről Kis Árpádné kérte a következő dalt. Fényes György énekli, jaj, de csinos!

jaj, de csinos, de takaros menyecske a sára. Az arcára nem kell púde, sem rúzsa szájára. A szoknyáján három fodor vígan megy a bálba. Az utca két oldaláról kacsingatnak rája. A szoknyáján három fodor vígan megy a bálba. Az utca két oldaláról kacsingatnak rája. Csű, de csinos,

aranyos rózsa, beteg szívem orvossága lenne, ha az ő csókja. Kék a szeme, faja göndör benne, piros rózsa, beteg szívem orvossága lenne, ha az ő csókja.

0: beteg szíve marhasága lenne az ő csókja. Kék a szeme, vaj a göndör benne, piros rózsa. Beteg szíve marhasága lenne az ő csókja.
1: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jó napot kívánok! Papné Irénke néni vagyok, Berettyóújfaluból. Szeretnék kérni egy dalt az 55. házassági évfordulónkra, amit szeretnénk férjemmel meghallgatni, az Orgona virágot. Szívességüket előre is nagyon köszönöm. További szép napot kívánok! Viszontlátásra.
3: Szeretettel köszöntjük Önöket, és minden jót kívánunk. Bangó Margitot a 100 tagú Budapest Cigányzenekar kíséri, Orgona virág.

egyes egyházára Halász Imléné küldi apósának a következő kedvenc nótáját, Gránát Zsuzsa énekel, most kezdődik a tánc.

méltó boldog házasságban élnek. A család minden tagja nevében köszönünk mindent, minden jót és szépet, amit kaptunk tőlük, írta a lányuk Sipos Veronika. Pintér Györgyit Radics József zenekara kíséri gyöngyvirágos kiskertetben.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kívánság műsorba. Remélem, elégedettek voltak a választékkal. Önök alakítják, úgyhogy holnap is jelentkezünk legszebb kéréseikkel, a legnagyszerűbb felvételekkel. A szerkesztő ma is Nemesneki volt, a zenészerkesztő Szabó Tamás, én Gál Zoltán vagyok. Hallgassák a következő órában Popovics László műsorát. Lendvai Ferenc és zenekara játszik. Viszont hallásra!

0: műsorajánló.
1: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Garam és Zsuzsa. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom Nyeftől, folytatódhasson a NISZ fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Volodymyr Zelenszky személyes találkozót javasolt Vladimir Putyinnak az Egyesült Államokban. Az ukrán elnök ezt tegnap vetette fel Donald Trumpnak, amikor telefonon beszéltek. Zelenszky szerint, ha egy ilyen találkozót az amerikai elnök vetne fel, Vladimir Putyinnak nehezebb lenne lemondania. Az ukrán elnök már korábban is javasolt személyes találkozót az orosz államfővel az ukrajnai háború lezárása érdekében. A most zajló G7 csúcson is találkozott volna Putyinnal, de az orosz elnök nem élt a lehetőséggel. A Kreml számára csak is egy moszkvai találkozó jöhet szóba, amit Kijev elutasít. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. A rendeletek az uniós tagállamokat képviselő Európai Unió tanácsának végső jóváhagyása után léphetnek hatályba. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelő központok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiénés intézkedések ellen. Márai felolvasó maratont rendeznek szombaton a Virág Benedek házban. Reggel 9 órától egészen hajnali 2-ig Márai Sándor ikonikus művét, az Egy polgár vallomásait olvassák fel ismert művészek, közéleti szereplők, de akár a közönség tagjai is csatlakoznak. Magyarország első állandó márai emlékkiállítása is megtekinthető a Virág Benedek házban. A tárlat a Múzeumok Éjszakája karszalaggal látogatható. Mindent megtesznek a vasárnapi vihar okozta agrárkárok gyors és hatékony enyhítéséért, jelentette be az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, Burna Szabolcs közölte. A rendkívüli erejű szél és jég országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben, valamint szántóföldeken. Hozzátette, a klímaváltozás miatt gyakoribbá váló szélsőséges időjárás új kihívások elé állítja a mezőgazdaságot, ezért a tapasztalatok alapján felülvizsgálják a jégkármérséklő rendszer működését. Melegszik a levegő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25-30 fok között várható. Csütörtöktől már megszűnik a csapadék, a hétvégén kánikula várható, 35-37 fok is lehet.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az én nótám című műsor. Ezen a nyáron egy új sorozattal jelentkezünk, Egy nóta, három élet címmel. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Van, akinek a szerelmet idézi fel, másnak a szüleit, a gyerekkorát, vagy az életének egy fontos pillanatát. Minden adásban kiválasztunk egyetlen magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen emlékek és történetek kapcsolódnak számára ugyanahoz a dallamhoz. Három emberi sors, egy közös nóta.
1: És gondolj el, hogy a nyolcadikosok négyen voltunk.
2: Igen.
1: Négyen voltunk, de olyan jó volt, Orosz Imdéjék voltak a tanáraink, hát nagyon, nagyon jó volt. És 99-ben meg iskola találkozót szerveztünk, mert 74-ben bezárták az iskolát. És meg úgy gondoltuk, hogy megérdemlik, hogy megcsináljuk ezt a iskola találkozót, és 56-tól 74-ig, akik oda jártak iskolába, megpróbáltuk őket felkeresni.
0: Juditot hallhatják nem sokára, utána pedig Mária osztja meg a kiválasztott dallal kapcsolatos gondolatait.
3: Olyan emlékeim, hogy én szép családi életben, környezetben nőttem föl, szeretetben, boldogságban. Engem így neveltek föl. Földünk volt, meg is van a földjük, és akkor ők is azon gazdálkodtak, abból éltek, jószálukat tartottak.
0: István is elmeséli majd az emlékeit.
4: Hát egy gazdálkodó ember volt, de azt abba hagyta a háború után, állomásfőnök volt, utána gazdálkodó lett, és ezt követően pedig a közútépítővállalatnál dolgozott hosszú éveken keresztül, majd nyugdíjba vonult, és a haláláig ugye minden műsoromat meglátogatott.
0: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A dallam, amely generációk emlékeit őrzi. Paraszt volt az édesapám. Ezt hallgatjuk tehát hamarosan itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Judit a vendég, mindjárt jön a Paraszt volt az édesapám című felvétel, amellyel az édesapjára fogunk emlékezni. Ugye, Judit?
1: Igen. Apukám kocsis volt a TSZ-be, és betegeket szállított be a faluba az orvoshoz. 4 kilométerre laktunk Epeljesen, és Epeljes szélen laktunk. És oda hordta őket be, reggel be kellett menni a majorba, és az irodába be kellett jelentkezni, hogy ki a beteg, minden, és akkor apukám elvitte őket a faluba, és télen pedig szánkóval mentünk. Olyan jó volt a lovakkal, és akkor be voltunk ilyen lópokrózba csavarva, és akkor úgy mentünk a faluba az orvoshoz.
0: Akkor ezek ilyen életre szóló élmények voltak önnek, nem?
1: Hát igen, igen. Igen, hát anyukám az korán meghalt, 8 éves voltam, mikor meghalt, 60-ba. És akkor Szentesre hazakerültem a nővéremhez, és ott jártam iskolába 2., 3., 4. És utána 5. meg visszakerültem apukámhoz, és akkor utána ott jártam az Epeljes széli iskolába. Az az iskola úgy működött, hogy 1-3, 2-4, és az osztályok, és akkor a felsősök még 5-7 és 6-8. És gondolj el, hogy a 8-osok 4-en voltunk.
0: Igen.
1: 4-en voltunk, de olyan jó volt, Orosz Imréjék voltak a tanáraink, hát nagyon, nagyon jó volt. És 99-ben meg iskola találkozót szerveztünk, mert 74-ben bezárták az iskolát. És meg úgy gondoltuk, hogy megérdemlik, hogy megcsináljuk ezt az iskola találkozót, és 56-tól 74-ig, akik odajártak iskolába, megpróbáltuk őket felkeresni. És 80 ember jött össze, akkor már vadászház volt az iskola, de nagyon jó volt. Orosz Imréjék voltak ott, én vezettem le a műsort, és Marton Erzsi, az pedig Eperjesen a polgármesteri hivatalból intézte a dolgokat, úgyhogy ketten megszerveztük az egészet, de nagyon jó
0: az
1: volt.
0: Az édesapjától hogy eljutottunk a régi iskolás emlékekig? Hallgassuk akkor most meg az édesapja emlékére a dalt, amelyet kért. Paraszt volt az édesapám. Judit kérésére forogt át itt a Dankó Rádióban.
1: Köszönöm.

Egy nóta, három élet. Paraszt volt az édesapám, hamarosan az óra vége felé teljes egészében is meghallgatjuk majd ezt a dalt, de addig még mesél Mária és István, hogy mi jut eszükbe nekik erről a felvételről. Itt a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Egy nóta, három élet.

0: igen az eszem, hogy megházasodtam. Eljött volna mind a hány, de már ébren voltam. Hol volt igen az eszem, hogy megházasodtam.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Mária a vendégünk, Paraszt volt az édesapám, ezt a dalt hallgatjuk hamarosan. No, hát mit kell tudni az édesapjáról? Hogy emlékszik rá? Milyen emlékei vannak vele kapcsolatban?
2: Hát olyan emlékeim, hogy én szép családi életben, környezetben nőttem föl, szeretetben, boldogságban. Engem így neveltek föl. Földünk volt, még meg is van a földjük, és akkor ők is azon gazdálkodtak, abból éltek, jószágukat tartottak, tehén volt, ló volt, még disznó volt, sok jószág volt, én még így gyermek voltam, itt nevelkedtem ezen a tanyán, innen jártam iskolába, és akkor én is ezt az életet élem, itt lakok a szüleim házába, szépen. Megcsináltam, rendbe tettem, ők is mindig rendbe tartották, én is ugyanúgy rendbe tartom, mint ahogy ők rendbe tartsák. És itt élem egyedül az életemet, a szomszédjaimmal.
1: Mindig az volt a kívánsága az idős embereknek, ugye a nagymamámnak, nagypapámnak is, hogy az a ház, amit meg a hozzátartozó kert, Baromfi udvar, az hogyan öröklődik tovább, tehát hogy ki az, aki majd vigyáz rá, vagy tovább viszi azt a sok-sok. És most csak arra akartam rávilágítani, hogy Mária mindezt megcsinálta, tehát ilyen nyugodt szívvel.
2: Szamócát is telepítettem, 5 kiló szamócát szedtem le, és azt főztem ki délelőtt Lekvárnak. Akkor 25 darab gyümölcsfám van, és én permeteztem egyedül. Egy férfi volt, aki megmetszette. Őszi barasztunk, kezdve minden van, sok szép őszi baraszt van, még sárga barack is van, minden megy, minden, málnám van rengeteg. Úgyhogy én ezt csinálom, meg ezt a kis apró jószágokat ellátom. Az unokám mindig mondja, hogy mama, vigyázzál magadra azért, ne vidd túlzásba.
1: Igen, megértem. Na hát akkor hallgassuk meg a dalt, jó, ami az édesapjára emlékezteti, ugye? Itt a Dankó Rádióban jön tehát Mária kérésére. A paraszt volt az édesapám.
3: Paraszt volt az édesapám, én is az vagyok.

Egy nóta, három élet. Paraszt volt az édesapám. A dalt majd az óra végén teljes egészében is meghallgatjuk, de addig még jön István, ő is megosztja az emlékeit a ma kiválasztott felvétellel kapcsolatban itt a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, István a vendégünk, most az édesapjáról fogunk néhány szót beszélni, paraszt volt az édesapám. No, hát mit kell tudni az édesapjáról?
1: Hát gazdálkodó ember volt, de azt abba hagyta a háború után, állomásfőnök volt, utána gazdálkodó lett, és ezt követően pedig a közútépítővállalatnál dolgozott hosszú éveken keresztül, majd nyugdíjba vonult, és a haláláig ugye minden műsoromat meglátogatott. Még annyit elmondanék, hogy amikor meghalt, ez egy másik ilyen szomorú esemény volt, hogy pontosan egy műsor kezdetén történt ez az eset, amikor a járműjavítóba ment a műsor, úgyhogy én úgy énekeltem végig, hogy addig bírtam végig énekelni a nótákat.
0: De mit ért az alatt, hogy akkor kezdődött?
1: Hát akkor halt meg.
0: Tehát a műsor közben, tehát gyakorlatilag?
1: Műsor jól közben, igen.
0: Mit történt?
1: Nem ott, infarktus? Hanem ott, oda-haza.
0: Ja, értem.
1: Igen.
0: Tehát nem volt. Mert ugye kicsit azért zavarodtam össze, mert előtte mondta, hogy minden egyes műsorán ott volt.
1: És azért... Igen, nagyon szerettem, hogy a nótát, és azért minden műsoromat meglátogatott.
0: Ezen a műsoron nem volt ott?
1: Nem, már nem.
0: És váratlanul jött, vagy akkor is. Már beteg volt?
1: Beteg volt, ágyba fekve beteg volt.
0: Értem. És akkor én a műsor közben kapta a hírt.
1: Hírt, igen, hogy meghalt édesapám. De végig csináltam a műsort, tehát végig én konferáltam a műsort, és én is énekeltem azon a műsort.
0: Hát ez, hogy mondjam, lelkileg nagyon megterhelő lehetett, ugye?
1: Hát így igaz, ez így igaz.
0: Hogy tudta ezt végig csinálni?
1: Nem volt könnyű dolog. Hát erős akarattal.
0: Hát ilyenkor ugye az ember egyrészt énekli a szöveget, a nóta szövegét, és közben igen. Ugye folyamatosan az édesapjájára
1: az eszem.
0: Így van. Az összes gondolata az édesapja körül
1: így
0: forog.
1: Van. Így van.
0: Szóval
1: így van.
0: Ez nagyon
1: hát
0: nehéz.
1: Hát egy megrázó volt, igen.
0: Mentálisan megrázó nagyon volt. Nehéz kezelni ezt a dolgot, én azt gondolom.
1: Hát ez igen.
0: Akkor az édesapja emlékére hallgatjuk meg. Mond nekem egy kereszt nevet, hogy hívták az édesapját?
1: István volt, Porgó Istvánnak hívták István. Az édesapámat is.
0: Akkor az édesapja emlékére szóljon most a dal, jó?
1: Oké, rendben.
0: Jön tehát itt a Dankó Rádióban. A paraszt volt az édesapám.

vagyok olyan legény, találok egy mutatót is a nyáron. Aki akar keresni, azt talál is, a lányok tartizál.

0: keveset, de sokszor megesett, bolond, aki hűtlen párját siratja. Nem leszek én remete a magányba, beleszeretek a szomszéd lányába. Kukorik a család, akad olyan leány, kinél szívem a párját megtalálja. Nem leszek én remete a magányba, beleszeretek a szomszéd lányába. Kukorica csalán, akad olyan leány, kinél szívem a párját megtalálja.
1: Majd, ha nékem sok pénzem lesz,

megcsodálja. Veszek az ujjára aranykarikát, a pici lábára sejem harisnyát. Lesz a rózsám olyan gát, egész világ megcsodálja.

Ez volt mára a Dankó Rádióban a Tudod-e még az Én Nótám című műsor, melyben az Egy Nóta Három Élet rovatunkat hallhatták. Judit, Mária és István beszéltek a Paraszt volt az Édesapám című felvételről. Holnap is lesz természetesen Egy Nóta Három Élet. Két úriember lesz a vendégünk, akiket ugyanúgy hívnak, István. És Mária is itt lesz velünk, ő is mesél arról a felvételről, amelyet majd holnap hallgatunk meg, és amelynek a címe holnap fog majd kiderülni. Tartsanak tehát holnap 5 órától ismét velünk. Most jön Juhász Katalin és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián, itt a Dankó Rádióban. Megköszönöm a megtisztelő figyelmet, Popovics Lászlót hallották, találkozunk akkor holnap 5 órától. Minden jót, viszont hallásra!

Hennai Zsákbolha gyermektánc csoport Szántóvetők című koreográfiájának hangjaival köszöntöm a kedves hallgatókat. Ők is résztvevői voltak az idei 28. Balatonboglári Méta Gyermektánc Fesztiválnak, amely igazságos, pártatlan versenyszabályzatával, gazdag programjaival, családias légkörével emelkedik ki a többi hasonló rendezvény közül. A támogatók nagy száma, valamint a Helyi Érték Egyesület és a Somogy Megyei Néptánc Egyesület több mint 60 önkéntes segítője is mutatja, hogy a Méta Fesztivál nagyszabású közösségi összefogás eredménye. A három korosztályban lezajlott néptáncversenyen a legfiatalabbak között mutatkozott be a Szennai Alapfokú Művészeti Iskola beszédes nevű Zsákbolha csoportja. Ha a falu nevét hallják, rögtön beugorhat az Aszennai Lipisen laposon kezdetű népdal, amit annak idején mindannyian együtt fújtunk az iskolai énekórákon. Nos, a gazdag hagyományú szabadtéri néprajzi múzeummal is rendelkező somogyi faluban ma is sokrétű és színvonalas hagyományőrzés folyik. Ennek legfőbb letéteményese a Zselic Tehetséggondozó Közalapítvány által 1999-ben alapított művészeti iskola, ahol a kezdetek óta a legkiválóbb népzenész és néptáncos mesterek kezei alatt tanulhatnak a gyerekek. Közéjük tartozik Pataki Anna Mária és Cigány Tamás, akik nem csak nagy tapasztalattal rendelkező professzionális néptáncpedagógusok, de emellett kitűnő népzenészek is. A legkisebb gyermekek néptánc oktatásában kiemelten fontos számukra a hitelesség. Ez azt is jelenti, hogy a hagyományból a gyermekek életkorához illő elemeket választják ki megtanulásra. A gyermeki lelkület legjellemzőbb vonása pedig a játék. A mai információs dömpingben, az internet, az okostelefonok világában szinte terápiával ér fel, hogy a néptáncos gyermekek 100%-os jelenléttel a hagyomány nyújtotta keretek között önfeledten, szabadon és nem utolsó sorban közösségben tapasztalhatják meg a játék örömét. Ezzel egyúttal olyan komplex művészeti nevelés valósul meg, amelyben a zene, az ének, a tánc eszközeivel nem csak ismereteket, tudást szereznek a gyerekek, de belső értékrendjük, ízlésük, viselkedés és mozgáskultúrájuk is fejlődik. A fesztiválon bemutatott Szántóvetők című koreográfiában eszközös, mozgásos, énekes, táncos játékokkal játszották el a gabona termesztés legfőbb munkáit, a szántást, boronálást, vetést, aratást és cséplést. A zenei kíséretet is a gyermekekre szabták. Vonós zenekar helyett egyszerűbb hangzású burdon hangszereket választottak, melyeket maguk a koreográfusok szólaltattak meg. Cigány Tamás dudán, Pataki Anna Mária citerán játszott. Ebből hallunk most egy részletet.

0: 2026-ban. Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zenerádiója.
1: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártírtársait. Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezték el a megemlékezés virágait. Lerúgta kegyeletét Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol Magyar Péter kormányfő a történelmi döntések súlyáról és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt, hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítmény értékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget, belső konfliktus generált, ráadásul a motiváció céljai sem érvényesültek. A területért felelős miniszter azt mondta, szakmailag indokolt, hogy az értékelési rendszert felfüggesszék, helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúra lépjen. Hamarosan a védett árnál kevesebbe kerülhet az üzemanyag a magyar kutakon, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a kőolaj világpiaci árának csökkenése és a forint erősödése miatt már a héten olcsóbb lehet a védett árnál a benzin és a gázolaj. Jelenleg a magyar autósok a 95-ös benzint legfeljebb 595, a gázolajat 615 forintos literenkénti áron vásárolhatják. Az Európai Parlament jóváhagyta az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti vámmegállapodás végrehajtását szolgáló rendeleteket. A döntés értelmében megszűnnek az amerikai ipari termékekre kivetett uniós vámok, emellett több mezőgazdasági és tengeri eredetű termék is kedvezményes piacra jutást kap. A szabályozás ugyanakkor védelmi mechanizmusokat is tartalmaz arra az esetre, ha az amerikai vámintézkedések hátrányosan érintenék az uniós gazdaságot. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazprom-nyeftől, folytatódhasson a NIS fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Közben Alekszandr Vučić szerb elnök arról beszélt, hogy az amerikai hatóságok várhatóan újabb 15 napos határidő hosszabbítást adnak a MOL-nak és a Gazprom-nyeftnek a tárgyalásokra. Egy kutatás szerint a középkorú lakosság körében csökkent a dohányzással összefüggő daganatok előfordulása és a halálozás Magyarországon. Ez részben a zárt térben történő dohányzás tiltásának köszönhető. A változás leginkább a 40-től 59 éves férfiak körében jelentős, 2011 és 23 között több mint 60%-kal csökkent a rákos megbetegedések száma a dohányzók körében. Melegszik a levegő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap már többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok között várható. 18 óra múlt, 4 perccel.
0: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Kálmán Imre a Bajadér című operettjéből Fisul Mónika énekelte Odett belépőjét. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes kedvestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető, Egri József. Kísérjenek el minket ma is zenei kirándulásunkon. Ezen a héten műsorunk középpontjában Ábrahám Pál Viktória című operettje áll. Ám mielőtt elkezdenénk mesélni róla, hallgassuk meg Lévai Szilveszter és Mihály Kunce Elizabeth című musicaljéből a Haláltánc című dalt Koltai Nagy Balázs előadásában. Majd ezután Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik a jól ismert dallam, a Hajmási Péter, Hajmási Pál. Az előadók Szász Kati és Jenei Gábor. Kísér Johann János és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

Szól az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Az első világháború után minden megváltozott. Ábrahám Pál zeneszerző kénytelen volt belátni, hogy a komponálásból nem tud megélni. Különböző módszerekkel próbált gyorsan sok pénzhez jutni. Bécsi kaszinókat látogatott, és kockázatos tőzsdeügyletekbe bonyolódott. Bankalapítás is fűződik a nevéhez, ám az infláció hirtelen megugrásával a pénzintézet csődbe ment. Ábrahám Pál pedig megint ott állt, ahol a part szakad, hiszen a partnere időben lépett, ő viszont börtönbe került. Úgy tudni, hogy a Viktória első dallamai ekkor születtek. Olvasható a híres operettek Ábrahám Pál Viktória című kötetében, melyet Jászai Tamás írt. És most csendüljön fel az operettből a Honvéd Banda szól a Stefánián című dal. Énekel Dancs Anna Mari és Dénes Viktor. Túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A Victoria című operett több helyszínen játszódik. Egyes átdolgozásokban a tokiói amerikai nagykövetség helyett a kínai amerikai nagykövetséggel játszódnak az első felvonás eseményei. Zenéjében pedig az egzotikus motívumok a magyaros és jazzes hangzással keverednek. Ábrahám Pál egy alkalommal arról is beszélt, hogyan alakította ki ezt a könnyed, mégis igényes zenei stílust, melyet most idézek. Ígéretes ifjú zenészként vonós négyeseket írtam, ám ezekből képtelenség volt megélni. A legjobb szonátáim és fúgáim sem hoztak egyetlen fillért sem a konyhára. Épp egy lemezboltban voltam, ahol valami szörnyű gics szólt. A bolti eladó elárulta, hogy világszerte már több mint 1,5 milliót adtak el a dal felvételéből. Ekkor kezdtem el könnyed, dúdolható melódiákat komponálni. Ugyanakkor minden operettbe elrejtettem néhány kisebb fúgát. Borzasztóan élveztem, amikor a premier után néhány zenei szakértő odajött hozzám, és hálásan rázta meg a kezemet. Eddig tartott az idézet. Most pedig következzen a Pardon Madame az operettből. Énekel Németh Marika és Melis György. Dankó Rádió.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Ábrahám Pál Viktória című operettje nem szokványos operett, hiszen abban is különleges, hogy ebben a darabban két táncos komikus és két szubrett színesíti a Bon Vivant és a Primadonna szerelmének történetét. Ábrahám Pál Viktória című operettjéről Jónás Alfréd az Operett útja Budapesten című kéziratában a következőket írja. Idézem. Ez az operett olyan, ami erről a bécsi és berlini operettgyárakban még álmodni sem mernek. A szövegkönyv jó, talpra esett, eredeti. De a szövegen kívül a zenéről is meg lehet állapítani, hogy tehetséges ember írta. Ábrahám Pál a szívével komponál és szívnek írja zenéjét. Eddig tartott az idézet. És most akkor jöjjön az operettből a Sajnálom nem tehetem című dal. Hallgassuk szeretettel Frankó Tündét, Dolhai Attilát és Huszti Pétert. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! Lehár Ferenc Paganini című operettjéből Szabó Miklós énekelte a Volt nem egy, de száz babám című dalt. Zenei kirándulásunk folytatásaként most következik Kacso Pongrácz János Vitéz című daljátékából az Egy rózsaszál szebben beszél Peller Károly előadásában. Jó rádiózást!

0: Önök a Dankor Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. A nyíregyházi Móri Zsigmond Színház 2024. október 19-én mutatta be Presser Gábor Stevanovics Dusán és Horváth Péter Padlás című musicaljét Gémes Antos rendezésében. A musicalt június 20-án újra láthatja a nyíregyházi közönség a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jó szórakozást kívánunk! És akkor most következzen a musicalből az Ég és Föld között című dal, Pápai Erika, Rudolf Péter, Méhes László és Rácz Géza előadásában. Jó rádiózást kívánunk!
1: Te, aki nem tévedsz el a csillagok közötti titkos úton, miért feledkeztél meg a rólunk? Gyere elértünk és vigyél el mind,

Túl az Operencián című műsorunkat Lehár Ferenc Pasírta című operettjének palotásával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Tartsanak velünk holnap is. Ezen a héten Ábrahám Pál Viktória című operettjét mutatjuk be önöknek. Nem sokára híreket mondunk, majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsor ajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17:50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó estét kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál a bemondó Garami Zsuzsa. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez egy új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárcavezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó, valós igényeken és szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Az Európai Uniós források hozzáféréséhez szükséges törvények módosításáról is vitáztak ma a képviselők. A javaslatcsomag alapján egyebek mellett szigorítják a vagyonnyilatkozatra vonatkozó szabályokat, és bővítik az integritás hatóság hatáskörét. A sürgős tárgyalásba vett törvényjavaslat vitáján Görög Márta igazságügyi miniszter azt mondta, a tervezettel a kormány azt üzeni, hogy Magyarország komolyan veszi az uniós tagságból fakadó jogait és kötelezettségeit. Az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését kezdeményezte az állami számvevőszék elnöke. Vindis László azt mondta, azután adta be a keresetet a fővárosi törvényszékhez, hogy egy központi nyomozó főügyészség vádat emelt Bíró Ferenc ellen, egyebek mellett hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. Az állami számbevőszék szerint a vádiratban szereplő bűncselekmények miatt az integritás hatóság elnöki tisztségének betöltéséhez szükséges törvényi feltételek már nem állnak fenn. A Vöröskereszt számításai szerint még nem tetőzött a kongói ebola járvány, amely akár egy évig is eltarthat. Az afrikai ország keleti részén eddig 800 igazolt esetet regisztráltak, közülük 192-en vesztették életüket, de a fertőzés valós kiterjedése nem ismert. A szakemberek szerint a járványügyi védekezést nehezíti a kezelő központok hiánya, valamint az, hogy egyes közösségek tiltakoznak a szigorú higiéniai intézkedések ellen. Világszerte hamarosan 2,4 millió menekültnek lesz sürgősen szüksége új hazára, miközben a befogadó helyek százezrei hiányoznak, közölte az ENSZ menekültügyi főbiztossága. Olyan emberekről van szó, akik nem kaphatnak ellátást azokban az országokban, ahol menedéket kerestek, és szülőhazájukba sem térhetnek vissza. Tavaly mindössze 37 ezer menekült talált magának új tartós hazát, 2024-ben ez a szám még 116 ezer volt. A legtöbb embert Kanada fogadta be, csak nem 12 ezeret. Ezt követte Ausztrália, az Egyesült Államok, Franciaország és Új-Zéland. A klímaváltozás okozta válság nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Erről beszélt 14. Leó pápa a bécsi klímakonferenciának küldött videóüzenetében. A katolikus egyházfő szerint különös figyelmet kell fordítani a legszegényebbekre és azokra, akiket a környezeti válság leginkább érint. Ahhoz, hogy a társadalom emberibb legyen, a szeretetnek új értéket kell kapnia, hangsúlyozta Leó pápa. Melegszik a levegő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok. Ma helyenként, holnap már több felé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 25 és 30 fok várható. 19 óra múlt, 4 perccel.
0: 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai.
2: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Tartsanak velünk a következő egy órában is. Már is kezdjük a Dankó Rádió húscsak prímását. Ott, ahol zúg, az a négy folyó. Kisangyel Ernő és Szakács László szerzeménye lesz az első dalunk a mai adásban, mely nem sokára Kis Attila Andortól és Lakatos Miklós együttesétől szól. Aztán Sűrű sötét erdő címmel Dócs Péter fakad dalra, az andalgó szerzői, Csizmadia Imre és Gárdonyi Géza. A művész úr kíséretét pedig Szalay Antal prímás adja együttesével. Szalay Antalról elmondható, hogy 2025-ben átvehette a Dankó Rádió cigányzenei díját. Hallgassák szeretettel mai műsorunkat is!

Berek, Nádak Erek, Bura Sándor és Ságodi József csárdásával folytatjuk, valamint Csala Judittal. Utána pedig Budai Beatrix-tól hallhatunk egy frisst, a művésznőnek ifjabb Berki Béla együttese zenél, a felvétel a Duna Televízióban készült 2021-ben, a címe Paprika Show.

Ez volt Hevesi József és Marcali Frigyes egyik közös szerzeménye. Kedves hallgatóink, a folytatásban három dankóklubos felvételt nyújtunk át önöknek. Gyöngyvirágos kiskertetben, ez lesz az első dalunk, Bányai Aladár, Magyarádi Jenő és Balázs Árpád szerzeménye Bokor Jánostól, a 2023-as év Dankó Rádiós életműdíjasától hallható. A művész úrnak Miskolci Balogh Zoltán együttese játszik, a felvétel pedig Pomázon készült a Nagy Dankó turné alkalmával 2026. február 18-án. Majd Tatabányáról, a Vértes Agórája kulturális központból hozunk egy felvételt, Újvári Marikával készítettük, és Tordai Zoltán zenekarával. Gyertek ide, budapesti cigányok, és túl a Tiszán faragnak az ácsok. Aztán egy budapesti, Thália Színház béli felvétel jön, zöldre festett kapud előtt. Nádasdi László énekli el Tolnai László és T. Varga Hermina csárdását, a művész úrnak pedig Balázs József és zenekara játszik majd.

Yes, thank you.

mégsem a sok virág, kis angyalom, te csalogatsz a fehérbe. Vas a rózsa, lilion, török szekrű, indilatot cserébe. Talán mégsem a sok virág, kis angyalom, te csalogatsz.

fáj, liba máj, kacsa máj, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az imolyát a szagáért, elveszik a csúnyajányt a jussáért. Liba máj, kacsa máj, liba máj, kacsa máj, de jó volna.

0: hét. Lipa máj, kacsa máj, lipa máj, kacsa máj, de jó volna belőle egy darab már. Leszedik az ibolyát a szagáért, elveszik a csúnyajányt a jussáért. Lipa máj, kacsa máj, lipa máj, kacsa máj, de jó volna belőle egy darab már.
1: Szent Miklósiné, Bankó Júlia, Liba Máj, Kacsa Máj című csádása szólt. Sárközi Béla együttese Rezsnák Miklósnak muzsikált. Tartsanak velünk a folytatásban is, remek muzsikákat tartogatunk még az önök számára. A folytatásban például elhangzik majd egy hallgató, Kókai István és Murgács Kálmán szerzeménye, Szőlős Jemesétől és Balázs Tamás együttesétől. Majd Kocsmárosné hozzon bort a javából címmel Mursi Elek csárdását énekelhetjük Hollai Bertalannal. Boros Lajos zenekara játszik majd hozzá.

Járjunk mindig vígan dalolva. Brahms dallamaira Jákó Vera írt szöveget, nem sokára el is énekli nekünk a dalt, de előtte még Dankó Pista és Sali Géza, valamint Pártos Jenő csárdását hallgathatjuk. Tolnai András, aki 2024-ben Dankó Rádiós Magyar Nóta díjas lett, Johann Jánossal és zenekarával hallható. Már is itt a Dankó Rádió húscsak prímásában.

mikor eszembe jut. Nem hiszek a szerelemben. A keszthelyi kikötőben ég a kunyhó, ropog a nád. Ez nem egy furcsán sikerült mondat tőlem, hanem négy nóta címe. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A friss Nógrádi Tóth Istvántól és Puka Károly együttesétől hallható majd. Előtte Lepsényi Pergel Géza és Rak István csárdását játsszuk, méghozzá Lente Lajostól és Jeremiás Béla zenekarától. Archív felvételről Sebő Miklós énekel, Sára Jelemér és zenekara játsza nem csak a Nem hiszek a szerelemben című dalt, de még a Bementem a patikába címűt is. De csak azután, hogy elhangozna Sasnáci és Sasi Csaba hallgatója, Nemesi Ildikótól.

Bementem a patikába, szombat este zárás után titokba. Megkértem a patikárust, ma már nézze a hajamat szagosra. Olyan huncut kencepicét keverjen, aki rám néz, lélegzen is emernyen. Minden legislányt egyenest a harmadnapos forró hideg kileljen. Bementem a patikába, azon módon másnap este vasárnap. Megmondtam a patikusnak, tartsa meg a kencepicét magának. Valami nagy hiba van a receptbe, alig, hanem visszafelé keverte. Mert engem lel a forró hideg, ha a kislány belenéz a szemembe. Valami nagy hiba van a receptbe, alig, hanem visszafelé keverte. Mert engem lel a forró hideg, ha a

0: du har sett vilken lösnaren vi på fennyken. Han omkös du har sett vilken.
1: Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. A 2024-es év magyar nótája szavazásunk 5. helyezettje volt ez a dal, mely Balázs Árpád és Farkas Imre hallgatója. Nem sokára itt a Dankó Rádió Húscsak prímásában Budai Sándor együttesének kíséretével Simon Boglárka és Jenei Gábor éneklik el. Muzsikálj csak, ez Cserkuti Sándor andalgója lesz, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, Szigeti Felcsi és Duka Péter zenekarának tolmácsolásában. Aztán Erős Béla alagút csárdását halljuk Melis Györgytől.

0: oroszlán, aki játszik a nyelve.
1: Kedves hallgatóink, volt egyszer egy régi tavasz. Ezzel a dallal folytatjuk. Egyszer s mind búcsúzom is, hiszen egy egyveleget kapunk majd Bangó János zenekarától, amelyben ez a dal is szerepel, aztán még a sejemkendő, sejemkötény, sejemszoknya is, meg az esikeső nagysárban az utcán, és az ámol friss csárdás. No, de előtte én elköszönök. Valamennyi kollégám nevében hálásak vagyunk, hogyha velünk tartottak, annak pedig nagyon örülünk, ha kellemesen is töltötték idejüket. Tartsanak továbbra is a Dankó Rádióval, ha tehetik, találkozzunk majd egy újabb húscsak prímásban is, viszont hallásra Morvai Noémit hallották.

0: műsorajánló.
1: Hegedű. Na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengőhúros, áthangolt. Ezekre a látszólag egyszerű kérdésekre kaphatnak választ június 20-án szombaton 10 óra 4 perctől Csernok Klára és zenekara élő népzenei stúdió koncertjén, ahol a muzsikusok a Kárpát-medence különleges hegedű típusaival és játékmódjaival ismertetnek meg bennünket. Tartsanak velünk szombaton 10 óra 4 perctől, hallgassák meg, hogyan szól a Felvidéken, Erdélyben vagy Gyimesben a magyar népzene egyik legismertebb, leggyakrabban használt hangszere. Várja önöket Csernok Klára és zenekara, valamint a szerkesztő műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Országos premier. Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Fehérvári Petra. 37 évvel ezelőtt temették újra Nagy Imre miniszterelnököt és mártír társait. Magyar Péter miniszterelnök, Forsthoffer Ágnes házelnökkel és Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszterrel az új köztemető 301-es parcellájánál közösen helyezte el a megemlékezés virágait. Lerúgta kegyeletét Súlyog Tamás köztársasági elnök is. Az országgyűlésben is megemlékezést tartottak, ahol Magyar Péter kormányfő a történelmi döntések súlyáról

0: és az 1956-os örökség mai értelmezéséről beszélt. Hangsúlyozta, a múlt nem kisajátítható, hanem közös nemzeti tapasztalat. A kormány felfüggeszti az idei tanévre vonatkozó pedagógus teljesítményértékelés feltöltési kötelezettséget, és még a nyáron szakmai egyeztetést kezdeményez az új rendszer kialakításáról, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter az országgyűlésben. Lannert Judit azt mondta, a jelenlegi értékelési rendszer nem felel meg a szakmai elvárásoknak, túlzottan adminisztratív, több intézményben is feszültséget okozott, ráadásul a motivációs céljai sem érvényesültek. A tárcavezető azt mondta, az értékelési rendszer helyébe egy átfogó szakmai tapasztalaton alapuló struktúrának kell lépnie. Aláírták a szerbiai kőolajipari vállalat irányításáról szóló részvényesi megállapodást a szerb kormány és a MOL képviselői. A dokumentum lehetővé teszi, hogy amennyiben a MOL csoport sikeresen megvásárolja a szerb állami olajcég többségi tulajdonát az orosz Gazpromneft-től, folytatódhasson a NIS fejlesztése és a pancsovai kőolajfinomító is tovább működhessen. Közben Alekszandar Vučić szerb elnök arról beszélt, hogy az amerikai hatóságok várhatóan újabb 15 napos határidő hosszabbítást adnak a MOL-nak és a Gazpromneftnek a tárgyalásokra. Fogadta a miniszterelnököt Erdő Péter bíboros prímás, az Esztergom budapesti érsek a budapesti prímási palotában találkozott Magyar Péterrel. A megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelyen 14. Leó pápával találkozik majd. A főegyházmegye tájékoztatása szerint az egyeztetés, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. A klímaváltozás okozta válság nem csak környezeti, hanem társadalmi, erkölcsi és gazdasági problémákat is érint. Erről beszélt 14. Leó pápa a bécsi klímakonferenciára küldött videó üzenetében. A katolikus egyházfő szerint különös figyelmet kell fordítani a legszegényebbekre és azokra, akiket a környezeti válság leginkább érint. Márai felolvasó maratont rendeznek szombaton a Virág Benedek házban. Reggel 9 órától egészen hajnali 2-ig Márai Sándor ikonikus művét, az Egy polgár vallomásait olvassák fel, ismert művészek, közéleti szereplők, de akár a közönség tagjai is csatlakozhatnak. Magyarország első állandó márai emlékkiállítása is megtekinthető a Virág Benedek házban. A tárlat a múzeumok éjszakája karszalaggal látogatható. Melegszik a levegő, de még előfordulhatnak záporok, zivatarok, holnap többfelé megélénkül a szél. Éjszaka 12-18, napközben 25-30 fok valószínű.
1: Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Jó estét kívánok! Június 20-án, azaz most szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől újra élő népzenei stúdiókoncertet hallhatnak a Dankó Rádióban. Vendégünk a Halmos Béla Vándor díjjal kitüntetett prímás Csernó Klára és zenekara lesz, aki nem csak remek hegedűs, de kiváló pedagógus is. A Magyar Rádióban 2014-ben hangzott el Sebő Ferenc műsora, melyben az akkor zeneakadémista Csernó Klára vizsgakoncertjének részleteit hallhatták. Most kedvcsinálóként a szombati élő népzenei stúdiókoncertre ezt az adást ismételjük meg.
3: Csernó Klára Siófokon született 1986-ban. Népzenével 3 évesen találkozott először a Balatonboglári Szelence Néptánc Együttesben. Zeneiskolában szolfést, hegedűt és zongorát tanult. Egy néptáncos műsoron találkozott Lelovics Zsolttal, aki megismertette a népi hegedőjátékkal és a zenekari muzsikálással. 11 éves korától kezdve Virágvölgyi Márta tanítványa lett, aki a muzsikálás mellett elvitte magával Erdélybe gyűjteni, és megtanította lejegyezni is. Mai adásunkban a Régi Zeneakadémián 2014. január 21-én elhangzott diplomakoncertjéből adunk hangképeket. Elsőként Osgyáni tánzenét hallunk, Vasvárit, Lassú és Fischcsárdást, Hallgatót. Csernó Klára hegedűjátékát Bede Péter tárogatón, Hanusz Zoltán brácsán, Cimber Ferenc cimbalmon, Lelkes Tibor pedig nagybőgön kíséri.

Most Boncidai Ritka és Sűrű Magyar következik. Csernó Klára és Maruzsenszky Andor Hegedűn, Cimber Ferenc Cimbalmon, Pap Endre Brácsán, Bognár András Nagybőgön játszik.

A változatosság kedvéért most Szatmár Hiripi román táncrend hangzik fel, Kodru, Lassocsárdás, Ugrós, Ardeleána. Csernoklár és Nyitrai Tamás hegedül, Papendre brácsázik, Bognár András pedig nagybőgön játszik.

Kárpátokon túli román zene következik, Hóra és Bulgariaszka. Konstantin Lupo és Mandake Aurél hegedűjátéka nyomán. Csernó Klára hegedül, Cimber Ferenc cimbalmozik, Bognár András nagybőgőn játszik.

Mai adásunkat magyar muzsikával zárjuk. Nagy Sajói Menyasszony kísérő, korcsos, lassú, sebes és cigáncsárdás következik. Csernok Klár és Nyitai Tamás hegedül, Cimber Ferenc cimbalmozik, Papendre Brácsán, Bónár András pedig nagybőgön játszik.

0: Fiatalok hangja című műsorunkat hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Sebő Ferenc.
1: Sebő Ferenc műsora elején említette, hogy Csernok Klára egyik meghatározó mestere, tanára, Virágvölgyi Márta. Most együtt játszanak Ördöngös Füzesi Mennyasszony kísérő dallamokat, az énekes pedig Tintér Gabriella.

Most szombaton, azaz június 20-án délelőtt 10 óra 4 perctől Csernó Klára és zenekara a Dankó Rádió élő népzenei stúdió koncertjén a hegedű típusok és játékmódok rejtelmeibe vezet be bennünket. Ahogy Csernó Klára írja ajánlójában, hegedű, na de milyen? Nádi, klasszikus, tölcséres, zengő, húros, áthangolt. A sokak által ismert és kedvelt hegedű számos zenei műfajban közkedvelt hangszer. Most egy kevésbé ismert oldaláról mutatjuk meg ezen az előadáson, ahol fókuszban a kárpát-medencei népzenei hagyományok állnak. Teszünk egy képzeletbeli utazást térben és időben, megismerkedünk a különleges hegedű típusokkal és játékmódokkal. Tehát várjuk Önöket szombaton a rádió készülékek előtt, tartsanak velünk és Csernó Klára zenekarával, aki a 2000-es évek elején a Fondor zenekar prímása volt. Boncidai tánczene és szilárdsági férfi táncok dallamai szólnak a Fondor zenekar előadásában.

Csernok Klára prímás, azt hiszem sokan tudják, az utóbbi években együtt dolgozik Korpás Éva felvidéki énekesnővel. Szívharag című albumukról szól a Keser, s aztán adásunkat egy 2021-es a Táncház népzenelemezen megjelent összeállítás zárja. A Gömri dallamok Figúrjancsi emlékére szólnak. Csernok Klárával Takács Ákos, Pap Endre, Kuti Sándor és Hanusz Zoltán muzsikál. Mára munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől, de várom önöket minden este 8 órakor újabb népzenei műsorunkkal, és ne feledjék, most szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől élő stúdió koncertünkön is tartsanak velünk, hisz vendégünk Csernok Klára és zenekara lesz. Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, indítom a népek dalait, ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Ma is éjfélig tart műsorunk, és egész héten a hazaiakra fókuszálunk. Óráról órára adunk 5 magyar világzenét az elmúlt 5 év terméséből. Örülök, ha bennünket hallgatnak, ebben az órában is fókuszálunk Szerbiára, ahogyan egész héten sok-sok érdekességgel az ott élők mindennapjairól, meg kiváló balkáni muzsikákkal is készülünk a héten. Jó rádiózást mindenkinek! Kongóban kezdjük a világzenék sorát ma este a Kameleon című dallal.

Dankó Rádió világzenei válogatása szól, ez a népek dalai, sok-sok magyar muzsikával. Következzen most újra öt az elmúlt öt év terméséből. A sort Szalai Fatima nyitja, utána Csík János következik a Mezzó zenekarral, Keres fel angyalom című felvételük szól, Kocsi Zsuzsanna énekel benne. Majd Gubik Petra következik egy vers feldolgozással, sem utódja, sem boldog őse. Majd a Canaro zenekar felvétele szól Orbai Lillával és Isabella Cosanellel Under Paris Skies címmel, a végén pedig a Pannonia All Stars Ska Orchestra Here We Come című dalát hallgatjuk. Öt magyar világzene az elmúlt öt év terméséből, elsőként Szalai Fatima hangját halljuk. A dalban közreműködik klarinéton Avas Máté Bendegúz, kobozon pedig Szlama László. Török dalokat hallunk tehát Szalai Fatimától.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Korok, népek és kultúrák találkozása. Népek dalai a legjobb világzenékkel ma este is a Dankó Rádió.

Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Ezen a héten Szerbiára figyelünk, rengeteg érdekességet mesélünk az országról, meg persze kiváló szerb világzenékkel is készültünk. Most Belgrád egyik hídjáról is mesélek, amely egyébként emlékeztet a budapesti Megyeri hídra. Az Ada hidat kis híján leghíresebb teniszjátékosukról, Novák Djokovicról nevezték el, neki amúgy is nagy a kultusza. Szerbiában meg egyébként is a nagyobb településeken lépten nyomon teniszpályákba botlik az ember. Belgrád egyik másik emblematikus épülete az Ada híd mellett a Szent Száva templom. Ez a Balkán-félsziget legnagyobb ortodox temploma, akár 10 000-en is elférnek benne. A világ legrégebben épülő pravoszláv templomát 1895-ben kezdték el építeni, és az építkezés azóta sem fejeződött be. Kupoláját a város szinte minden pontjáról lehet látni. Monumentális építkezésekben Belgrád legújabb negyedében amúgy sincsen hiány. A 400 000 embernek otthont adó új Belgrád városrészt Tito a Balkán-félsziget New Yorkjának álmodta meg. A szürke toronyházak némelyike annyira csúnya, hogy már attól válik érdekessé. A lakóházak mellett ekkor épültek meg az államvezetés fontos épületei, és a nagy hírnévnek örvendő Jugoszlávia hotel is. Balkáni világzenével folytatjuk Szerbiából.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. A dal előadója az Hermanos Gutiérrez formáció. Egy ekvádori svájci testvérpár találunk mögöttük, Alejandro és Esteban Gutiérrez, akik instrumentális zenéjükkel a latin-amerikai dallamokat ötvözik western hangzással. Zenéjükben önkéntelenül is érezhető Ennio Morricone hatása, miközben saját egyedi stílusokat adják elő. 2024-es korongjuk a Sonido Cosmico címet kapta. Új irányt mutat zeneileg, pszichedelikus elemekkel és gazdag hangszereléssel bővítették hangzásukat. A korong producere ismét Dan Auerbach volt, akivel korábban már dolgoztak együtt, és aki a Black Keys zenekar tagjaként számos Grammy-díjat nyert. A testvére különleges kapcsolatoknak és közös zenei látásmódjuknak köszönhetően olyan atmoszférát teremtenek, amely a hallgatót képzeletbeli utazásra invitálja. Koncertjeik általában teltházasak, két gitárjukkal képesek elvarázsolni a közönséget, bizonyítva, hogy az instrumentális zene is lehet igazán magával ragadó és univerzális. Íme a kiváló ekvádori svájci testvérpár Alejandro és Esteban Gutiérrez formációja, az Hermanos Gutiérrez, a dal tőlük az Abuelita, vagyis Nagyi.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig. Dieter Wiehe.

0: народився, той помре, а після смерті знову народиться. Не піддавайтеся смутку, виконуючи обов'язок. А щодо обов'язку, знайте, немає кращого, як битися ім'я релігійних принципів, свою землю боронити від ворога, віддати життя в бою і здобути славу героя.
1: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Portugáliából.
2: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Folytatódik a Népek Dalai. Ez a világzenei válogatás éjfélig. Örülök, hogy bennünket hallgatnak. Sok magyarral készülünk. Óráról órára 5 magyar világzene szól az elmúlt 5 év terméséből. Emellett pedig szólnak muzsikák a következő 10 percben, például Portugáliából, Algériából, Bissau-Guineából és Spanyolországból is. Ha már az Ibériai félszigeten járunk, kezdjünk akkor Portugáliában Duarte muzsikájával. Ne találj ki! Nem.

A világzenei válogatást hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Sok kiváló magyar világzenével. A héten óráról órára hallhatnak ötös fogatokat, öt magyar világzenét az elmúlt öt év terméséből. A Karaván família nyitja a sort. Utána következik László Evenin és Bűdi Szilárd feldolgozása. Egy Parnógraszt átirat, Már nem szédülök. Majd a Babra és a lengyel Megica közös felvétele következik a Dankó Rádióban. Negyediként görög hatású világzene a Meybahártól, a végén pedig a Csalgától szól a Szabadon című dal. Elsőként játszon, ahogyan ígértem, a Karaván família, ime tőlük a Rom Nyori, ami annyit tesz magyarul, asszonyka, feleség.

Tankórádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Tankórádió világzenei magazinja.

itt a Dankó Rádió a népek dalaival, a világzenei válogatással. Ezen a héten Szerbiára figyelünk, sok érdekességgel az országról, és persze rengeteg szerb világzenével. A szerb családok nagyon összetartóak, van, amikor több generáció is együtt él, de sokszor költözik hosszabb, rövidebb időre is egy-egy unokatestvér a rokonaihoz, ha más városban kezd el dolgozni. Ezért gyakoriak a nagy családok, de a kisebbeknél is jellemző, hogy a rokonság viszonylag közel lakik a családhoz. A szerb egy nagyon életvidám nép, például az esküvők általában több napig tartanak, és mondjuk szerencsénk van, ha nem kerül elő egy pisztoly, mert lövöldözni szeretnek persze a levegőben. Találkozáskor a nálunk szokásos kettő helyett három puszit adnak egymásnak a rokonok, jó barátok. A főzés és a ház rendben tartása sok családban még mindig főként a nők dolga, de a férfiak is egyre több szerepet vállalnak a háztartásban. Általában mindkét szülő dolgozik, a gyerekek pedig az iskola után is sokat tanulnak, de a hétvégén mindannyian szakítanak időt arra, hogy meglátogassák a nagyszülőket, vagy elutazzanak a család hétvégi házába. A szerbek számára nagyon fontos a család, ezért gyakran találkoznak unokatestvéreikkel és távolabbi rokonaikkal is, és szinte mindenkit csak testvéreknek hívnak. Meri Már Njegomir zenéjével folytatjuk. Ez egy 2016-os felvétel. A dalban közreműködik Sasa Popovic szerb zenész, Rajko Jolotić montenegrói költő, versét dolgozták fel. Következik a Svadbeno se kolo vije.

A Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

0: Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Jöjjön most Manu Chao, aki 2024-ben a Viva Tú című korongjával robbant be, illetve vissza a világzenei köztudatba. Ritkán ad ki új anyagot, mégis hatalmas befolyással bír a zenei világra. A korong dalai a közösség erejét és az élet egyszerű örömeit ünneplik, különböző zenei műfajok keverésével. Ott van a lemezen a flamenco, a rumba, a sanzon, a kumbia és a reggae is. A korong első sikere a Viva Tú című dal, és a lemez dalai spanyolul, franciául, portugálul és angolul szólalnak meg, bemutatva Manu Chao multikulturális gondolkodását és zenei sokszínűségét. Figyelemre méltó, hogy Manu Chao Willie Nelsonnal is énekel érzelmes duettet, valamint egy portugál nyelvű dalt is ajánlok a korongról, amely a spanyol és portugál zenei hagyományokat ötvözi. Manu Chao zenéje továbbra is a világ különböző kultúráinak hangjait hozza el hozzánk, miközben reflektál a társadalmi igazságosság és az aktuális világhelyzet kihívásaira is. Íme a korong egyik különlegessége, a címadó a Viva Tú című felvétel, amely egy vidám, flamenco, rumba és a közösségi élet örömeit ünnepli. 3 perc boldogság Manu Chao-tól, íme a Viva Tú.
1: Cada día que me enamoro.

Ízlelje meg, kóstoljon bele, próbálja ki. Világzenei válogatás a Dankó Rádióban minden este 9-től éjfélig. Népek dalai.

وناري وناري وناري وناري جنتي جنتي جنتي.

0: Rövidesen 11 óra folytatódik a Népek Dalai a Dankó Rádióban, világzenével Svájcból.
1: A pontos idő 23 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás éjfélig. Hamarosan jön egy újabb ötös fogat, öt magyar világzene az elmúlt öt év terméséből. Kalandozunk tovább Szerbiában, sok-sok érdekességgel a helyiek mindennapjairól, meg kiváló balkáni világzenékkel. És persze, ma este is bejárjuk az egész földet, hiszen szólnak világzenék még ma Maliból, Venezuelából, és most Svájcból, a Famarától. Íme tőlük a Famas.

A világzenei válogatást hallják, ez a Népek dalai a Dankó Rádióban. A héten nagyon sok magyar világzenével következzen most újra öt az elmúlt öt év terméséből. A Cimbali Band nyitja a sort. Utána következik a Kerekes Band és a Dalinda 2026-os felvétele, a Békés Express című dal. Majd egy Cserepes Károly remixet hallgatunk Katalin Bodor címmel. Utána a Romengó játszik Csorávlát című felvételüket hallgatjuk. Majd a végén egy kis tangó nemzetközi módra. Robi Lakatos és a lengyel Gangtangó formáció közös korongjáról szól majd egy dal. További jó rádiózást mindenkinek, hallgassunk öt magyar világzenét az elmúlt öt év terméséből. Mindezt indítja a Cimbali Band.

ünnepek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfél.

világzenei válogatásunkat hallják. Ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Ezen a héten fókuszban nálunk Szerbia. Sok érdekességet mesélünk egész héten déli szomszédunkról, és persze kiváló szerb világzenék is szólnak nálunk. Ahogy a régen Magyarországon, Szerbiában még manapság is sok helyen két műszakban járnak iskolába a diákok. Van délelőttös és délutános hét. Ennek oka a kevés iskolaépület. Így aztán két hetente a hétvége péntek déltől hétfő délig tart. Persze megvan ennek is a bőtje a következő fordulókor. Az iskolában az angolon kívül általában németül, oroszul, spanyolul vagy franciául lehet tanulni. Választani lehet a nyelvi, társadalomtudományi és a matematikai természettudományos fakultációk között. A 2017-es tanév a szerbiai általános iskolások számára jelentős változásokat hozott, hiszen kötelező lett az egyenruha használata. A diákok addig sem köpenyt, sem egyenruhát nem hordtak. Ám innentől annak érdekében, hogy a diákok közötti társadalmi különbségek ne legyenek láthatók, az Oktatási Minisztérium a köpenyviselését írta elő. Minden iskola egyénivé teheti az egyenruhát saját logójával. A szerb közvéleményt azonban nem is az egyenruha ténye vagy kinézete bolygatta fel, hanem az, hogy kifizeti a köpenyeket. Szerb világzenével folytatjuk. Boban Marković zenekara játszik, ez tőlük a Mrak. Idem

Jöjjön most a Dankó Rádióban Afrika egyik legtehetségesebb fiatal előadója Dobby Gnauré a népek dalaiban. Őt már 24 évesen jelölték a BBC Radio 3 világzenei díjára, a legjobb új felfedezett kategóriában. A karizmatikus ifjú művésznő nem csak kitűnően énekel, hanem gyönyörűen táncol, dalokat ír és ütő hangszereken is játszik. Elefántcsontparton született 1976-ban, tehetségét édesapjától, a kiváló ütőhangszeres Bonnie Gnauré-tól örökölte. Dobby sokáig a híres Csé-Csé táncegyüttesben szerepelt, Abidjanban, Elefántcsontpart korábbi fővárosában. Itt találhatók Nyugat-Afrika legjobban felszerelt zenei stúdiói, ezért a térség kitörni vágyó muzsikusai mind így gyülekeznek. Itt ismerkedett meg Colin Laroche de Féline francia gitárossal, aki azért érkezett Abidjanba, hogy elmélyedjen az afrikai zenében és ritmusokban. A találkozásból 1999-ben egy duó született, majd Franciaországban turnéztak, később visszatértek Elefántcsontpartra. Itt már felvettek néhány dalt, de Dobby Gnauré első lemezét mégis néhány évvel később Franciaországban rögzítette. Dobby Gnauré BT, Lingala és Wolof nyelveken is énekel. Hallhatunk tőle mandig dallamokat, kameruni bikucit, kongói rumbát, és ezeket a tradicionális afrikai elemeket modernekkel elegyíti. Dobby Gnauré páratlanul szuggesztív jelenlétével és erőteljes hangjával egyszerűen uralja a színpadot. Ő következik most, a Dankó Rádióban énekel az Elefántcsontparti születésű Dobby

Rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai. A Dankó Rádió világzenei válogatását hallották. Köszönöm figyelmüket, örülök, ha holnap este is találkozhatunk, 9-kor várom önöket. Most a himnusz követően kezdődik az éjszakai dalcsokor. A gyártásvezető Sztrányolszky Imre, hangmérnök Wolf Attila volt, én pedig a szerkesztő műsorvezető Szabó Tamás vagyok. Köszönöm figyelmüket, további jó

Klikkó Rádió. Hódmezővásárhelyen FM 90,8. A Magyar Zene Rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Tartsanak ma is a Dankó Rádió 20 csak prímásával, hogyha idejük engedi. A következő 1 óránkat az Azt mondják, hogy szerencsém van című hallgatóval kezdjük, mely Esz Nagy Endre és Dóri József szerzeménye. Nem sokára Fényes György énekel, akinek ifjabb Berki Béla zenekara játszik. Ezt követően ugyanezt az együttest hallhatjuk, de már Farkas Rozika kíséreteként. Egy andalgó szól majd a művészektől, mondja meg annak a kisleánynak. Ez utóbbi felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült 2021. decemberében. Nos, velünk tartanak?

szeretnék május éjszakákon, szakadozott rongyvonódat mit sajnálod, és hallod-e nótás füttyös szép madár? Ezekkel a dalokkal folytatjuk, a friss, amelyet majd Kalina Enikő énekel el, Terék József zenekarával, Huber Gyula és Heródek Sándorné szerzeménye. Előtte Sasnáci és Pápai Molnár Kálmán dala szól, Kis Károlynak Kozák Gábor József együttese muzsikál. Most azonban még a hallgató jön, Balázs Árpád és Antal Iván dala Pere Jánostól szól.

folytatásban három Dankó klubos koncertfelvételt játszunk önöknek. Az első komáromi, a második és a harmadik is egy-egy budapesti felvétel. Mindkét budapesti a Thália Színházban készült. Ezek közül az egyike Csárdás lesz, Nem zörög a haraszt. Morvai Károly és Tüttő János dalát Nagyi Bolyától és Tordai Zoltán együttesétől hallgathatjuk. Míg a Kicsiny falum kezdetű dalt Tarnai Kis László énekli el, akinek Szalai Antal zenekara játszik. Tasnádi László és Sági Ilona hallgatója, Ha a szíved bezárná címmel, itt is most Berki Péter zenekarától és Bohács Istvántól hallható.

A folytatásban, itt a Hús csak prémásban, az Ereszalad fecskefészek című dalt hallgathatjuk. Csík József énekli el Alpár Géza szerzeményét Varga Jenő együttesével. Ez a felvétel Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból való a 2025-ös esztendőből. Ez a magas égbolt, jaj de kék, Szántai Ildikótól hallgathatjuk majd Balázs Árpád és Antal Iván andalgóját, Kubányi György csárdását pedig majd Győri Márta énekli. Most kezdődik a tánc címmel.

Tagadom, tagadom, és vége már a Dáridónak. Ezekkel a dalokkal folytatjuk a Dankó Rádió húscsak prímását. Vége már a Dáridónak, ez Ákom Lajos és Marcali Frigyes Frisse. Az a művész énekli, aki 2023-ban átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. 60-i kis Gyöngyiről van szó, előtte pedig Gáspár Annitól hallhatjuk Kubányi György csándását, Máris Szól, Nyári László és zenekara kíséretével.

hallgató, Andalgó, Csárdás és Friss szól a folytatásban, itt a Dankó Rádió húscsak prímásában. A Friss a Nem hiszed el című dal lesz, Kovács Magda és Zé Horváth Gyula tollából, Talabér Erzsébet csodálatos hangján. Kalcagi Nagy Zoltán pedig a Csárdást hozza el nekünk Sárközi Béla együttesével, Vörösbort ittam az este. 2023-ban a Dankó Rádió cigányzenei díját ifjabb Sárközi Lajos prímás vehette át. Ő nem sokára együttesével hallható Bányai Mártonnak muzsikálnak, Kalapomra páros tubarózsát tettem. Most pedig jöjjön ifjabb Magyar Imre és Kodai László hallgatója, Én is hittem egyszer, Gáti Páltól és Miskolci Balogh Zoltán zenekarától egy olyan felvétel szól, mely Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült.

Nyitva van a százados úr ablaka Várnai Adriennek és Kolostyák Gyulának, akiktől a dal szól, ifja Berki Béla zenekara muzsikál, ez a felvétel is a Duna Televízióból való. Bojtor Imre, a házunk előtt van egy magas eperfa című csárdással örvendeztet meg minket, Kéri Gyula és Géci István dalát Bobe Gáspár Ernő zenekara játsza. Hevesi József, Kovács Mihály és Farkas Sándor tatai csárdását Kalmár Pál énekli. Archív felvételről szól ez a dal, és a Hajlika Rózsafa, Hajlika Lány című is, és ezen a felvételen ifjabb Magyar Imre és zenekara is hallható. Magyarország az én hazám, ezzel a hallgatóval folytatjuk, Kapi Gábor következik, és Baranyai István zenekara.

Borla kislány, epretezi valóta. Borla kislány, ezen azt a csöpszádat. Adj egy csókot, majd meg hallgatok.

어디에 어가 부가 에노사 어찔러 도시에게 대디실래 호사 어디에 어가 부가 에노사 어찔러

Kedves hallgatóink, a búcsú pillanata érkezett el, hiszen nem sokára véget ér a mai Húscsok Prímás itt a Magyar Zene Rádiójában. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket. Ha a kedvük és idejük is engedi, a folytatásban is maradjanak a Dankó Rádióval. Én most búcsúzom tehát, de Lakatos Miklós és zenekara még nem megy sehová. Itt maradnak, hogy muzsikáljanak önöknek még egy kicsit. Jöjjön Sándor Jenő és Sejmesi Sejder Ezső szerzeménye, Őszi eső, huldogál a levélre. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: pontosidő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Június 20-án, azaz most szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől újra élő népzenei stúdió koncertet hallhatnak a Dankó Rádióban. Vendégünk a Halmos Béla Vándor díjjal kitüntetett prímás Csernó Klára és zenekara lesz, aki nem csak remek hegedűs, de kiváló pedagógus is. A Magyar Rádióban 2014-ben hangzott el Sebő Ferenc műsora, melyben az akkor zeneakadémista Csernó Klára vizsgakoncertjének részleteit hallhatták. Most kedvcsinálóként a szombati élő népzenei stúdió koncertre ezt az adást ismételjük meg.
2: Csernó Klára Siófokon született 1986-ban. Népzenével 3 évesen találkozott először a Balatonboglári Szelence Néptánc Együttesben. Zeneiskolában szolfést, hegedűt és zongorát tanult. Egy néptáncos műsoron találkozott Lelovics Zsolttal, aki megismertette a népi hegedőjátékkal és a zenekari muzsikálással. 11 éves korától kezdve Virágvölgyi Márta tanítványa lett, aki a muzsikálás mellett elvitte magával Erdélybe gyűjteni, és megtanította leegyezni is. Mai adásunkban a Régi Zeneakadémián 2014. január 21-én elhangzott diploma koncertjéből adunk hangképeket. Elsőként Osgyáni tánzenét hallunk, Vasvárit, Lassú és Fischcsárdást, Hallgatót. Csernó Klára hegedűjátékát Bede Péter tárogatón, Hanusz Zoltán brácsán, Cimber Ferenc cimbalmon, Lelkes Tibor pedig nagybőgön kíséri.